0: You know that there's many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all, mostly in very big universities, they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many, many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feel like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raise hand up, but hand remain like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok a Gayatri mantra.

0: Franz Kassisi, he comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezett, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szektor.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So,

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalash, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice

0: lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the Seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Súrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Súrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Surya nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like? Have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje. Érdekel titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag cloth like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So the prayer that girls and the girls talking to the mother, that mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyjukkal, hogy anya úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So, they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful, you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenki gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so, this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség, ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc. But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak
0: and
1: rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prana means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prana means life.
1: Élet.
0: And prana is a God.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Oh, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are lot of them they have mercy in their heart.
1: Danyogati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now Prague, they said the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prána.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranmaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the they are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prana.
0: Then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akármit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, declare that we say this is a diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generation that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló.
0: So the eldest brother or the son of the father, mother or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Then bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: Még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A szanyászik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a szanyászik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain, that breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponyak.
0: Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bond, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapálkriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestors further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day to day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Szeptemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitrák ideje.
0: And from Pitra they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A Pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pujjákkal.
0: And so there is also, you are going also Christian generation on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávozni. I think
0: we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázzal az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Nem mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Isten.
0: So the prana. So anamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prana nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint astral test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth.
1: De amikor a föld alá kerülsz.
0: Then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why menni. You know many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: It's like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: Of from yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakráiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have a chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people think now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the?
1: Assisi Szent
0: San Francisco. And that, not wrong. The Pope said, did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a hely, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now, what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: But can some really tell

0: What is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus?
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will do. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kosha is first.
1: De az Annamaya kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So, good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hari Om.

0: Good morning is already good noon.
1: Jó reggelt, lassan dél van.
0: And this is the second day for this seminar, this group.
1: Ennek a csoportnak, ennek a szemináriumnak ez a második napja.
0: And we begin again with the prana and pranayama.
1: Újra kezdjük a pránával és a pranayammal.
0: So I will not begin again from beginning.
1: Nem fogom az elejéről kezdeni.
0: So many you have at home instruments, what you call computer, iPad, iPhone. You can hear the lecture about this.
1: Sokatoknak van otthon számítógépe, iPad-je, iPhone-ja, amin nézhette, hallhatta.
0: And there are about 4 stations Swamiji TV.
1: 4 csatorna van a Swamiji TV-n.
0: And one is for Europe.
1: Egy Európának.
0: With the two kind of

0: volumes are the quality.
1: Kétfajta minőséggel.
0: High definition, middle definition. And for the part of America.
1: Aztán van egy csatorna Amerikában.
0: The Pan America.
1: Pan Amerikában.
0: And next for the Australia and Japan and that part of the world.
1: És van egy Ausztráliának, Japánnak és a világ azon részének.
0: According to the different times.
1: A különböző időzónák szerint.
0: So you can benefit anywhere.
1: Tehát bárhol élvezheted.
0: Wherever there is an internet connection, you can see that.
1: Ahol van internet kapcsolat, ott nézheted.
0: On the lake, on the island, in the forest, anywhere.
1: A tavon, a szigeten, az erdőben, akárhol.
0: The subject of the prana, which we are continuing.
1: A pránák témája, amit folytatunk.
0: And generally we begin with the pranayama.
1: Általában pranayamával kezdünk.
0: And so there are three different kind of pranayama.
1: Három különböző fajta pranayam van.
0: And it's called the Purak, Rechak and Kumbhak.
1: Ez a három.
0: Purak means inhalation.
1: Purak a belégzés.
0: Rechak means exhalation.
1: Rechak a kilégzés.
0: And Kumbhak is retention of the breath.
1: A Kumbhak pedig a légzés visszatartás.
0: There are two kinds of kumbhak.
1: Két fajta kumbhak van.
0: Antar kumbhak and bahir kumbhak. So antar kumbhak means holding breath or retention of the breath inside.
1: Antar kumbhak a levegőben tartása.
0: And bahir kumbhak is retention of the breath or holding the breath outside.
1: Bahir kumbhak pedig a levegő kintartása.
0: This three pranayams, this is a general.
1: Ez a három pranayama általános.
0: Natural kumbhaks also all the times we are taking or making kumbhak.
1: Mindig van természetes kumbhak.
0: When we inhale and then exhale.
1: Amikor belégzünk és kilégzünk.
0: But between inhalation and exhalation there is a little gap.
1: A belégzés és a kilégzés között van egy kis szünet.
0: We hold breath there.
1: Megtartjuk a levegőt.
0: And then exhalation.
1: És aztán jön a kilégzés.
0: Also when we exhale and then we inhale.
1: És amikor kilégzünk és utána belégzünk.
0: So there's again a gap.
1: Ott is van közte egy kis szünet.
0: So in this way we are doing natural spontaneously kumbhak and rechak purak.
1: És így természetesen spontán végezzük a kumbhakot, a rechakot és a purakot.
0: So there is only these three pranayams.
1: Csak ez a három pranayam van.
0: Now for different purpose there is different kind of breath techniques.
1: Különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
0: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect and consciousness.
1: Minden pranayamnak megvan a maga hatása az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
0: Now there is one person he is researching, is called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth sheetali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the sheetali and sitkari pranayams.
1: Van egy ember, aki a sheetali és a sitkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
0: So sheetali pranayam is that you press the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
1: Sitali pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
0: And sitkali is you turn the tongue back.
1: Sitkali pedig, amikor visszafordítod a nyelved.
0: And then you roll the tongue, make a pipe.
1: Föltekered a nyelved, egy csövet csinálsz.
0: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
1: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja így tekerni a nyelvét.
0: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
1: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
0: So every technique has its effect on the our whole our being.
1: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
0: One person said in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So person said, the Kundalini and Chakra, these are not in yoga. It was after people created.
1: Valaki azt mondta a nemzetközi jóga napon Új Delhiben, hogy a Kundalini és a csakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
0: Then next speaker, he explained.
1: A következő beszélő elmagyarázta.
0: Actually, first was the chakras and kundalini.
1: Először a csakrák és a kundalini volt.
0: And he explained exactly.
1: És pontosan elmondta.
0: So sometimes people try to say, oh, kundalini and chakras was after.
1: Tehát néha az emberek azt mondják, hogy a kundalini és a csakrák később jöttek.
0: Secondly, they said, Ayurveda is 5,000 years.
1: És másodszorban azt mondták, hogy az Ayurveda 5000 éves.
0: And I told, I made the correction, I said, please make correction.
1: És aztán én azt mondtam,
0: correction,
1: hogy
0: kérlek,
1: javítsd ki.
0: You don't know how old is Vedas.
1: Te nem tudod, milyen idős
0: az Ayurveda, sorry.
1: Milyen idős az Ayurveda.
0: And when you don't know, then don't give the limitation of the years.
1: És ha nem tudod, akkor ne adj határokat években.
0: The whole world knows. And everyone knows how old is Ayurveda.
1: Az egész világ és mindenki tudja, hogy milyen régi az Ayurveda.
0: Ayurveda is that time in Satyuga, when the ocean was churning, and 14 valuable things came. They call 14 jewels. Jewels means like precious stones or the pearls.
1: Az Ayurveda a Szatya Jugában keletkezett, amikor kiköpülték az óceánt, és följött a 14 értékes dolog, 14 drága kő, igaz gyöngy vagy ékszer.
0: And for the search for the nectar.
1: Amikor a nektárt keresték.
0: And finally the nectar came.
1: végül följött a nektár.

0: So there was a dispute between asuras and devas.
1: Volt egy vita a dévák és az asurák között.
0: Asuras you may call in European way satanic.
1: Az asurákat európai módon hívhatod sátánikus erőknek is.
0: Or devils.
1: Vagy ördögöknek.
0: And devas the goddess.
1: Dévák pedig az istenségek.
0: So they were fighting. The fight was for the Svargaloka.
1: A Svargalokáért harcoltak.
0: The Svargaloka kingdom, Svargaloka is the one of the most beautiful and best place.
1: A Svargaloka az egyik legszebb és legjobb hely.
0: If you are very very old and you enter in the Svargyoga, you becomes 25 years.
1: Hogyha nagyon-nagyon öreg vagy és belépsz a Svargalokába, akkor 25 éves leszel.
0: So who don't want to go there?
1: Ki ne akarna oda menni?
0: And then the age doesn't change.
1: És aztán nem változik az életkorod.
0: Ever young.
1: Örökké fiatal vagy.
0: And so and so and so.
1: És így tovább.
0: Too much temptation is not good.
1: Túl sok kísértés nem jó.
0: And so also in Islam they said when you do this and this then you will come to the heaven or Svargaloka or paradise.
1: Az iszlámban is azt mondják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor eljutsz a mennyországba, a Svargalokába, a paradicsomba.
0: And when you come there as a man, immediately you get seven women or the girls, the virgins.
1: És hogyha férfi vagy és oda kerülsz, akkor rögtön kapsz 7 szűzlányt.
0: So is there so many virgin girls there waiting?
1: Annyi szűzlány vár ott.
0: Is there less men?
1: Kevesebb a férfi.
0: And who knows that you will get 7?
1: És ki tudja, hogy tényleg kapsz 7-et?
0: Maybe you get like this.
1: Lehet, hogy csak egyet kapsz.
0: Nothing.
1: Vagy semmit.
0: This 7 is some qualities.
1: Ez a 7 egy minőség.
0: But if you do good karma, good things.
1: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
0: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
1: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
0: God gave you this human body.
1: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
0: And this is very rare.
1: Nagyon ritka.
0: So don't kill your body.
1: Ne öld meg a tested.
0: So that soul will not come to the good lokas.
1: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
0: It will go to the lower life.
1: Hanem alsóbb rendű életformákba.
0: It will begin again from reptilians.
1: Újra kezdi a hüllőktől.
0: So never think to make suicide.
1: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
0: No, never do.
1: Soha ne tedd.
0: And if you do, it's painful.
1: Ha megteszed, ez fájdalmas.
0: And then you come in the darkness.
1: És aztán a sötétségbe kerülsz.
0: It's not good procession.
1: Nem jó folyamat.
0: You will be suffering. You will be questioned many things.
1: Szenvedni fogsz.
0: Yamas.
1: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
0: You broke the law.
1: Megtörted a törvényt.
0: The cosmic law.
1: A kozmikus törvényt.
0: So, the law of your country.
1: Az országot törvényét.
0: Doesn't matter who is who you are.
1: Mindegy, hogy ki vagy.
0: You have to follow, obey the law of your country.
1: Követned kell, engedelmeskedned kell az országot törvényének.
0: And not only you.
1: Nem csak te.
0: Anyone enters in your territory of your country.
1: Hanem mindenki, aki belép az országot területére.
0: Have to respect your law.
1: Tisztelnie kell a törvényeidet.
0: So these things is not good.
1: Ezek a dolgok nem jók.
0: To suicide or to kill someone.
1: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
0: Both karma for you is very bad.
1: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
0: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
1: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
0: God have given a particular time. The time zone that on that border then you will die.
1: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
0: And everyone have to go with the same door.
1: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
0: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
1: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akármilyen vallást követ.
0: And if you are religious or not religious.
1: Akár vallásos vagy akár nem.
0: If you believe in God or you don't believe.
1: Akár hiszel Istenben, akár nem.
0: At the end there's only one door and through this door you have to go.
1: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
0: And that door is a very famous, very beautiful door.
1: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
0: But nobody want to go through that door.
1: De senki nem akar átmenni rajta.
0: It's a death.
1: A halál.
0: So this door means the death.
1: Ez az ajtó a halál.
0: Finally everyone have to go through the death.
1: Végül mindenkinek át kell mennie a halálon.
0: Raja, rank, fakir. These are three personalities.
1: Három fajta személyiség.
0: Raja, rank, fakir. Raja means king.
1: Raja a király.
0: Rank means Raja rank. And rank is the normal people.
1: Rank a normális
0: or
1: emberek.
0: Or beggar.
1: Vagy koldusok.
0: And fakir. The fakir is a Urdu word or what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
1: A fakir egy urdu szó, olyan, mint a Sufi, a fakir szentet jelent.
0: You can say priest.
1: Mondhatod, hogy pap.
0: You can say monk.
1: Szerzetes.
0: You can sadhu.
1: Sadhu.
0: Or you can say fakir.
1: Vagy mondhatod, hogy fakir.
0: And so then Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
1: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
0: Fakiri. Yeah? You know these bhajans.
1: Ismeritek ezt a bhajant.
0: So Raja rank fakir. King, beggar and saint.
1: Tehát a király, a koldus és a szent.
0: I have to go through one door.
1: Át kell menniük egy ajtón.
0: One goes through that door riding with the elephant.
1: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
0: And one goes tie hand like this.
1: A másik így összekötözött kézzel.
0: And one goes with a free decision.
1: A harmadik pedig szabad döntéséből.
0: So saint, fakir, he have the free decisions.
1: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
0: Raja goes with his whole dignities.
1: A király a méltóságával együtt megy.
0: And other ones are the sinners who did the bad karmas.
1: A többiek a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
0: And the bad karma means killing.
1: A rossz karma azt jelenti, hogy ölt.
0: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
1: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
0: So, there's one door, there's a death.
1: Egy ajtó van, a halál.
0: And then, where you will go, who will guide you further, that is your karma.
1: És hogy onnan, hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
0: Therefore, to kill someone or kill thyself, both have very bad

0: result.
1: Ezért megölni valakit, vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredménye
0: van. So never think of suicide.
1: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
0: And never think to kill someone.
1: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
0: That's called ahimsa.
1: Ezt hívják ahimsának.
0: Also ahimsa towards thyself.
1: Ahimsa saját magad iránt is.
0: Don't torture yourself.
1: Ne kínozd magad.
0: Through the different kind of drugs.
1: Különböző drogokkal.
0: Don't torture yourself with the laziness.
1: Lustasággal.
0: Anger, hate, jealous.
1: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
0: So the devas and asuras is within us.
1: A dévák és az asurák bennünk vannak.
0: They are all peacefully resting within us.
1: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
0: But when that something happens, they wake up.
1: De ha történik valami, fölébrednek.
0: Anger wake up.
1: Fölébred a harag.
0: Hate.
1: A gyűlölet.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
0: Kama, krodha, loba, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
1: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
0: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
1: Vagy felébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
0: These are our vrittis within us.
1: Ezek a vrittik bennünk.
0: And the ocean is this, our existence.
1: Az óceán pedig a létezésünk.
0: Our consciousness.
1: A tudatunk.
0: And the spinal column or this kundalini is that snake.
1: A gerincoszlop, a kundalini az a kígyó.
0: And our spinal column is that like a mountain.
1: A gerincoszlop pedig a hegy.
0: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
1: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
0: So churning is our mind. What we said, overthink.
1: A köpülés az elménk, amikor túl gondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
0: We said manan.
1: Azt mondjuk manan.
0: Manan means think over, think over, think over.
1: Ez azt jelenti, gondold át.
0: Research, research, research.
1: Kutas, kutasd ki.
0: Within thyself you will get the result.
1: Saját magadban megkapod az eredményt.
0: So, every

0: Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
1: Vodolatama Kozmiku Shambhalunak.
0: Salutations to Srila Purjisiddhapit Parampara.
1: Vodolatama Srila Purjisiddhapit Paramparanak.
0: My eternal pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalesha Maheshwaranand Puriji.
1: Nem Gurudévánknak, Visvaguru Paramhansa Mahamandalesvara Swami Maheshwaranand Purijinak.
0: Om Namo Narayan to the one half sannyasi.
1: Om Namo Narayan az egy fél sannyasinknak.
0: And Hari Om and good morning to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om, jó reggelt mindenkinek, aki itt van, vagy a Swamiji TV-n keresztül néz minket.
0: You can smile a bit more. You all look very serious.
1: Mosolyogjatok egy kicsit többet, nagyon komolyak vagytok.
0: I don't bite.
1: Nem harapok.
0: So, nice to be back in VIP.
1: Jó érzés újra VIP-en lenni.
0: It was a quite interesting journey from yesterday, then stopping, and then meeting, and stopping, and this and that, and finally made it now.
1: Érdekes utazás volt, tegnap óta elindultunk, találkoztunk emberekkel, megint elindultunk, aztán végül most ide értem.
0: Here is still okay. Here you get modifications in plans relatively better.
1: Itt még mindig jó, és vannak változások, és egyre javul.
0: In India we make a plan and 100 stops on the way.
1: Indiában pedig csinálunk egy tervet, és aztán útközben 100 szor.

0: our stomach, not what is enough for our eyes or our brain.
1: Azt jelenti, hogy annyit teszünk, ami elég a hasunknak, nem annyit, amennyivel megelégszik a szemünk vagy az agyunk.
0: Wanting more and more and more is the nature of us as human beings.
1: A természetünk, mint emberi lények, hogy egyre többet és többet akarunk.
0: And when we don't get that, then we find ways to get more.
1: És amikor nem kapjuk meg, akkor pedig megtaláljuk az utat hozzá.
0: And that's how we tend to go towards kusanga from satsang.
1: És általában így szoktunk elmenni satsangra.
0: Because we feel that we don't have enough.
1: Érezzük, hogy nincs elég.
0: We feel like we're not satisfied.
1: Érezzük, hogy nem vagyunk elégedettek.
0: We feel that necessity to gain.
1: Érezzük annak a szükségét, hogy valamit szerezzünk.
0: And because of that, then we tend to go to other ways and methods to get more.
1: És ezért elmegyünk más utakra, más módokon, hogy több mindent kapjunk.
0: And then our buddhi that goes in a different direction.
1: És akkor elmegyünk különböző irányokba.
0: Our viveka is overpowered by the negative energies.
1: A vivékánkat ezek az energiák irányítják.
0: And when we stick on our path,
1: amikor kitartunk az utunk mellett,
0: when we remember our motives and why we are in this human birth,
1: amikor a motivációnkra gondolunk és arra, hogy miért születtünk emberként,
0: then maybe slightly we will understand the difference between needing and wanting.
1: Akkor lassan megértjük a különbséget a között, hogy mi az, amire szükségünk van, és mi az, amit akarunk.
0: It's a slight difference between that.
1: Van közte egy apró különbség.
0: But morally and spiritually, on the spiritual grounds, it's a very big difference.
1: De morálisan és spirituálisan ez egy nagy különbség.
0: Wanting is greed.
1: Akarni mohóság.
0: And having what is needed is satisfaction.
1: Az, hogy megvan, amire szükségünk van, az pedig elégedettség.
0: And most of the time we are satisfied. Maybe we don't feel satisfied, but we are.
1: És általában elégedettek vagyunk. Talán nem érezzük, de azok vagyunk.
0: We have everything that we can wish for.
1: Megvan mindenünk, amire vágyunk.
0: Do we have a roof on our heads?
1: Van tető a fejünk fölött.
0: Do we have clothes to wear?
1: Vannak ruháink, amiket hordhatunk.
0: Do we have food to eat?
1: Van ételünk, amit megehetünk.
0: So the main necessities, what we need, we have.
1: Tehát a fő szükségleteink ki vannak elégítve.
0: And the standards are something that we set up.
1: A standardeket pedig mi állítjuk föl.
0: If we live by that standards, if we want higher standards, or if we are satisfied with what we have, that is in our hands.
1: Hogy magasabb standardekre vágyunk, vagy megelégszünk azzal, amink van, ez a mi kezünkben van.
0: A multimillionaire can buy a biggest house in the country, but still, if that is not believed as his home in his heart, there won't be any peace.
1: Egy multimilliómos megveheti az ország legnagyobb házát, de hogyha a szívében nem érzi, hogy ez az otthona, akkor nem lel békét.
0: And someone who lives in a hut in the middle of the suburbs in Mumbai, if they have purity in their heart and they are ready to welcome guests and even feed them out of whatever little bit they have, that is home, that is satisfaction.
1: És ha valaki Mumbai külvárosában egy kunyhóban él, de kész arra, hogy vendégeket fogadjon és megoszt velük azt a kis ételét, ami van, akkor ez az otthon, ez a megelégedettség, ez a béke.
0: Most of the time the person who has less is more generous than the person who has more.
1: Általában akinek kevesebb dolga van, az nagy lelkűbb, mint az, akinek sok mindene van.
0: Because those moral values, the compassion, the empathy, that is something which the person who has less will have.
1: Mert általában a morális értékek, az együttérzés, az empátia, ez gyakrabban megvan azokban, akiknek kevesebb van.
0: Because even if they have less of Maya, but Santosha is there.
1: Mert ha bár kevesebb a Maya, de ott a Santosha.
0: And satisfaction is necessary, contentment is necessary in our path.
1: A megelégedettség szükséges az utunkon.
0: Because if we are not content with what we have in this physical Maya world,
1: mert hogyha

0: Nem elégszünk meg azzal, nem örülünk annak, amit a fizikai mája világban van.
1: That will be stopping us and holding us back in our spiritual journey.
0: Az megállít és visszatartja a spirituális utunkat.
1: And to progress in our spiritual journey, we need to be happy and in peace with our physical worldly lives.
0: Hogy haladhassunk a spirituális utunkon, ehhez az kell, hogy elégedettek legyünk, boldogok legyünk a fizikai világban.
1: Because otherwise these two, it's the same path, it's the same journey, but inner journey and outer journey collide and they will then stop each other from working.
0: Mert különben ez a, ugyanaz ez a két út, de különben a fizikai és a spirituális út összeütközik és megállítja egymást.
1: If we are not satisfied in the outer journey, then inside when we go to meditate, our head will be like, God, I'm meditating, but I'm doing so much sadhana, but give me something more. I need bigger house, I need better car, I need this, I need that.
0: Ha nem vagyunk elégedettek, és leülünk meditálni, akkor azt fogjuk gondolni, hogy ó Istenem, mennyit gyakorlok, de ó Istenem, kellene egy nagyobb ház, több ez, több az, más, mindenre van szükségem.
1: Don't worry, we all have this greed, necessity for more.
0: Ne aggódjatok, mindannyiunkban megvan ez a mohóság, hogy többnek érezzük szükségét.
1: We all have this phases.
0: Mindannyiunknak vannak ilyen fázisai.
1: No one is perfect. If we would be perfect, we would be gods, not humans.
0: Senki nem tökéletes, ha tökéletesek lennénk, Istenek lennénk, nem emberek.
1: Some have greed for money, some have greed for houses, some have greed for electronics, some have greed for clothes, some for perfumes. We all have our own what we want.
0: Van, aki több pénzre vágyik, nagyobb házra, elektronikára, szép ruhákra, parfümökre, mindenkinek megvan, hogy mi az, amiből többet akarunk.
1: Sometimes I have two perfumes, but I go to Abu Dhabi airport and I see something nice and I said, okay, one, two more. So that is then needing more. That's not needing, but that's wanting more.
0: Néha van két parfümöm, és aztán az Abu Dhabi reptéren meglátok még néhány jó parfümöt, és akkor azt mondom, hogy hát jó, akkor veszek még egyet-kettőt. Ez nem arról szól, hogy többre van szükségem, hanem hogy többet akarok.
1: So then we have to use our viveka when we are walking at the airport to not look anywhere and just go to your gate.
0: És ezért kell használni a vivekánkat, hogy a reptéren ne nézzünk jobbra-balra, hanem csak menjünk a kapunk felé.
1: But the pull of Maya is too strong.
0: De a mája vonzása túl erős.
1: That's why I say we can't run away from Maya and don't try to run away from Maya.
0: Ezért mondom, hogy nem tudunk elfutni a mája elől, ne is próbálj meg elfutni előle.
1: Learn how to integrate Maya in your day-to-day life and work with Maya.
0: Tanuld meg, hogy integráld a Máját a mindennapi életedbe, és hogyan dolgozz vele.
1: Look at Gurudev.
0: Nézd Gurudevre.
1: If he wants, he has the whole world's Maya in his hands.
0: Ha akarja, az egész világ Májája a kezében van.
1: But if you want to learn how to be simple, and if you want to learn how to be humble, best example.
0: Ha meg akarod tanulni, hogyan legyél egyszerű és alázatos, akkor ő a legjobb példa.
1: I know many people who are much lower in the spiritual status symbol, but the extravagancy of their living standards and worldly things are much higher than Gurudev.
0: És sokan vannak, akiknek a spirituális szintje az lejjebb van, de az életmódjuk, a standardjeink, a megjelenésük, az a külsőségek messze Gurudev fölött vannak.
1: Because what does Gurudev tell us? What does Gurudev live his life by?
0: Mert mit mond nekünk Gurudev, mi alapján éli az életét?
1: Giving.
0: Adni.
1: And that's something which by Gurudev's grace I also learned.
0: És a Gurudev kegyelméből ez az, ami nekem is megvan.
1: There's no harm in sharing or giving.
0: Nem árt, hogyha megosztod, amit van, ha adsz.
1: It's only if the other person can or is ready to accept it.
0: Csak azon múlik, hogy a másik ember képes elfogadni.
1: When you share your experiences, it's you are sharing your knowledge.
0: Ha megosztod a tapasztalataidat, ha megosztod a tudásod.
1: You are sharing food, you are sharing energy.
0: Ha megosztod az ételed, energiát osztasz meg.
1: You're sharing skills, you are helping each other.
0: a képességeket osztasz meg, ezzel segítitek egymást.
1: There's always some way or another way in which we can be useful to others, to the world, to the humanity.
0: Mindig megvan a módja, hogy hogyan legyünk hasznosak másoknak, az emberiségnek.
1: But for that a person needs to be humble, compassionate and understanding.
0: De ehhez az embernek alázatosnak, együttérzőnek és megértőnek kell lennie.
1: Needs to have that understanding in his mind that no matter what, I am there for others.
0: Meg kell értenie, hogy nem számít, mi történik, én ott vagyok másoknak.
1: But we are so stuck in ourselves that we can't accept others, we can't love others, we can't give to others.
0: De megragadtunk saját magunkban, nem tudunk adni másoknak, nem tudunk elfogadni másoktól, nem tudunk szeretni másokat.
1: Because we still didn't manage to give ourselves.
0: Mert még nem tudjuk saját magunkat adni.
1: We still didn't manage to accept ourselves for who we are.
0: Még nem tudjuk elfogadni magunkat, hogy kik vagyunk.
1: First we need to be okay with ourselves.
0: Először rendben kell lennünk saját magunkkal.
1: We need to be happy with ourselves.
0: Boldognak kell lenni saját magunkkal.
1: We need to have satisfaction with ourselves.
0: Meg kell elégednünk magunkkal.
1: Then maybe somewhere we'll be able to do or see even for others.
0: És akkor képesek leszünk arra, hogy az embereket lássuk másokban.
1: And it is said, as much as we give, 10 times more we will earn.
0: És azt mondják, hogy amennyit adunk, 10-szer annyit kapunk.
1: But if we don't give, then nothing comes.
0: De ha nem adunk, nem jön semmi.
1: Because then Lakshmi Mata also thinks that everything is there, he already has enough, then why should I pour more?
0: De akkor Lakshmi Mata azt mondja, hogy ha már megvan minden, akkor miért adjak többet?
1: So when you give, then the pot starts getting emptier, then she refills it.
0: Hogyha adsz, akkor az edényed elkezd kiürülni, és akkor tud többet adni.
1: But until we don't do things for others, don't expect it back for ourselves.
0: De amíg nem teszünk dolgokat másokért, addig ne várjunk magunknak se semmit.
1: Because we wish that yes, it will happen to us. Why is things not happening to us? Do we ever think what are we doing to others?
0: Mert történnek velünk dolgok, de miért történnek azért, amit másoknak adunk?
1: Did we ever consider how much suffering and pain is in the world which we do not even experience?
0: Végig gondoltuk, hogy mennyi szenvedés és fájdalom van a világon, amit mi nem tapasztalunk meg.
1: Did we ever look around us, or did we just look in this inner thing of ours because we are stuck in it so much?
0: Körbenéztünk magunk körül, vagy csak magunkba vagyunk beledagadva?
1: Yes, maybe out of 20 days or 30 days in a month, 3 days we looked others, we looked outside of our own messed up world.
0: Talán a hónap 30 napjából 3 napon keresztül néztünk másokra, és akkor néztünk ki a saját zavaros világunkból.
1: But we need to understand that what is meant to happen, what is in the destiny, will happen by hook or crook.
0: Meg kell értenünk, hogy aminek meg kell történnie, ami a sorsunkban van, az mindenáron meg fog történni.
1: Our lives are happening as they are happening, and that person's life is happening as it's going to happen for them.
0: A mi életünk úgy történik, ahogy nekünk kell történnie, és mások élete pedig úgy történik, ahogy nekik kell.
1: But if they can help us, or we can have help them, and our lives or their lives become slightly more in peace by being there for each other as a community, as a family, do that.
0: De hogyha tudnak segíteni nekünk, vagy mi tudunk nekik segíteni, és ezáltal az életünk könnyebb lesz, akkor együtt vagyunk, mint közösség, mint család, akkor ezt tegyük meg.
1: Because us being stuck in that, or them being stuck in that, is not helping each other, is not helping anyone. But if we be there, if we support each other, hear each other out, be there, automatically it feels lighter. The problem will not be solved in any side. But at least we feel lighter that we have our family, we have our community sticking by our side.
0: Mert hogyha csak saját magunkba vagyunk ragadva, az nem vezet sehová, de hogyha ott állunk egymás mellett, ott vagyunk egymásnak, támogatjuk egymást, ettől a problémák nem oldódnak meg, de könnyebb lesz.
1: And maximum how many? You help 3, 4, 5 people? who are very close to you?
0: Hány ember? Maximum 3-4-5 ember van, akik nagyon közel állnak hozzád.
1: And how many of us have Gurudev?
0: És hányatoknak áll kapcsolatban Gurudevvel?
1: Like us, there are thousands and millions of disciples around the world.
0: És ahogy mi vannak ezer és milliónyi tanítvány a világon.
1: And he takes care of everyone.
0: És mindannyiunkról gondoskodik.
1: Of every single soul who has been integrated in his heart.
0: Minden egyes lélek, aki beintegrálódott a szívébe.
1: Once we get mantra, it becomes the responsibility of the guru to take care of their disciples.
0: Onnantól, hogy mantrát kaptunk, onnantól Gurudev felelőssége, hogy gondoskodjon rólunk.
1: He is not left with a choice anymore. He is not left with a choice anymore.
0: Már nem a játékokkal játszik.
1: It's like
0: nincs más választása.
1: It's like a silent contract which you made with him.
0: Nincs más választása, lepecsíteltétek a szerződést.
1: And when you have a deal with the guru himself,
0: hogyha magával a guruval szerződtél,
1: who's the most powerful entity in the Brahmand,
0: ő a legerősebb, teljesebb lény.
1: Still we live in fear, don't we?
0: És még így is van félelem.
1: Because trust is missing.
0: Mert hiányzik a bizalom.
1: Faith is there.
0: Megvan a hit.
1: Devotion is there.
0: Megvan az odaadás.
1: But there is somewhere some fear to let go.
0: De van valahol valami félelem, amit még el kell engedni.
1: There is some fear thinking that if I fall, will he be there to catch?
0: Még ott a félelem, hogyha elbukok, el fog kapni.
1: When we know that he will catch, not that we are doubting he will catch, but when we know that he will catch, we won't have the fear of falling anymore.
0: Tudjuk, hogy el fog kapni, nincs bennünk kétség, de és hogyha tudjuk, hogy el fog kapni, akkor már nem félünk többé.
1: Whenever we are walking on a narrow bridge as children and the parents are somewhere near, we always had this comfort, this peace in our hearts, knowing that my father, my mother, whoever is near me, will protect me from falling down.
0: Amikor egy keskeny hídon mentél keresztül kisgyerekként, és a szüleid ott voltak, akkor mindig ott volt a szívedben az, a bizalom, hogy az édesanyám, édesapám el fog kapni.
1: How many of you have children here?
0: Közületek, kinek van gyereke?
1: So when the children were small or are still small,
0: amikor a gyerekek kicsik voltak, vagy ha még mindig kicsik.
1: Still not learned, I mean they know how to walk, but still not completely properly.
0: Még nem tudnak teljes biztonsággal járni.
1: Every step that child takes, or even if little bit it goes like this, immediately doesn't matter what the mother or father is doing, he will immediately look and try to protect, hold, not let him fall.
0: Minden lépésnél ott félszemmel ott van a szülő, és hogyha a gyerek egy icipicit megbotlik, akkor a szülő ugrik és elkapja, és nem hagyja, hogy elessen.
1: That's one child.
0: Ez egy gyerek.
1: Or if you are twins, then two child at a time.
0: Vagy ha ikreid vannak, akkor egyszerre kettő.
1: But until the child cannot walk completely, and even when it does walk, still the responsibility is on the parents.
0: De amíg a gyerek nem tud egyedül járni, és ha már megtanult járni, akkor is a felelősség a szülőké.
1: We children immediately think when we grow up, we are the experts, we know everything in the universe.
0: Mi gyerekek, amikor növünk egy kicsit, azt gondoljuk, hogy rögtön felnőttek vagyunk, és mindent tudunk a világon.
1: After 18 we say we are adults, we don't need you anymore.
0: 18 évesen azt mondjuk, hogy már felnőttek vagyunk, már nincs szükségünk többre.
1: One day when you become parents, you will know what your parents did for you.
0: Amikor szülő leszel, megtudod, hogy a szüleid mit tettek érted.
1: It feels like torture.
0: Kínzásnak érződik.
1: I had many mothers and many fathers in my lives.
0: Az életemben sok anyám és sok apám volt.
1: But still I know, eat this, eat that, this is this, this is that, you know, it feels... You don't want to talk to them because they are trying to torture you, but later you realize it's not torture, it is actually them caring about you.
0: És amikor mondják, hogy edd meg ezt, csinálj ezt, azt, akkor abban a pillanatban kínzásnak érződik, de utána látod, hogy ez nem kínzás volt, hanem így törődtek veled, így gondoskodtak rólad.
1: But when does that change? When does that change?
0: Ez mikor változik meg?
1: When you come to the real world and experience the real world, and when you believe and have faith and say, okay, I let go.
0: Amikor kilépsz a való életbe, és látod, hogy milyen a való élet, és van hited, van bizalmad.
1: Before also I was saying, don't worry.
0: Mellette azt mondtam, ne aggódj.
1: Also overthinking every single situation, how it goes, how it will happen, what will happen.
0: Túl aggódtam minden helyzetet, túl gondoltam, hogy hogy lesz, mi fog történni.
1: And then I tried one day not to think about what will happen, how will happen.
0: És aztán egy nap kipróbáltam, hogy mi van, ha nem gondolok arra, hogy mi fog történni.
1: And you know what?
0: És tudjátok, mi lett?
1: Wow, life still happened.
0: Az élet így is megtörtént.
1: With me thinking or with me not thinking, my life still continued the same way as it every day did.
0: Az életem ugyanúgy folytatódott attól függetlenül, hogy gondolkodtam azon, hogy mi lesz vagy sem.
1: I still ate at the same times, I still got food, I still had to do the same things that I had to do every day.
0: Így is kaptam ételt, akár gondoltam rá, vagy akár nem, ugyanakkor megkaptam az ételt, ugyanúgy azokat a dolgokat kellett megcsinálnom minden nap.
1: But me without stressing, still the same life, me with stressing, still the same life. Only difference, inside.
0: Hogy stresszeltem miatta vagy sem, ugyanazt az életet éltem, csak belül volt különbség.
1: That's the day when I realized that if I am not in control of anything what is happening, let it happen. At least I can control what is happening inside of me. Let me work on that, what is happening outside. Swaha.
0: És így csak azt mondtam, hogy ami bennem történik, az hadd történjen meg, és azt hadd ellenőrizzem én, hogy mi történik. De ami kívül történik, zvaha.
1: The old me, I should not sit like this in front of you all because it doesn't look appropriate. Now I say, this is how I want to sit because my body needs to be like this. You are my family, you will understand. Done. Why to complicate things, how to sit, how to do this, how to do that? Be yourselves, be your true selves. People will love you more for who you truly are than who you act to be.
0: Azelőtt azt gondoltam, hogy nem kellene így ülni, mert ez nem néz ki megfelelően, de most azt gondolom, hogy a testemnek arra van szüksége, hogy így üljön, és családom vagytok, úgyhogy megértitek, és sokkal jobban fognak szeretni azért, aki tényleg vagy, mint azért, akinek tetted magad.
1: And doesn't matter how much we will try to act to be someone, deep down you know that you are lying to yourself.
0: Hiába is próbálod bármennyire is tettetni, hogy valaki más vagy, belül mélyen tudod, hogy ki vagy.
1: And that's why sometimes this me version can be very intense for people, so I still try to nudge it down a bit, but me is me, so enjoy me.
0: És ezért az én verzióm néha egy kicsit túl sok az embereknek, úgyhogy próbálom visszafogni magam, de én vagyok.
1: I'm telling you, life becomes much simpler. I don't know how I did it, but if I did it, it's possible.
0: Az élet sokkal egyszerűbb lett, nem tudom, hogy sikerült, de ha nekem sikerült, akkor nektek is fog.
1: Because I never believed I could do anything.
0: Mert soha nem...
1: So if I can manage... First I thought I can't do school, I finished school. I couldn't do college, I finished college. So... Later I realized, stop trying, just continue moving forward and be aware about what is happening inside, fix yourself inside, outside automatically will be fixed.
0: Először azt gondoltam, hogy nem fogom tudni befejezni az iskolát, főiskolát, de aztán befejeztem, úgyhogy ne gondolkozz, hanem csak csináld a dolgod.
1: And we don't need anyone else to fix us.
0: És akkor nem szükséges, hogy bárki más megjavítson minket.
1: We just need to let go and trust Gurudev and know that every step that we are taking, he is in our hearts, he is with us in everything.
0: Csak arra van szükség, hogy bízzunk Gurudevben, hogy minden lépés, amit teszünk, mindig gondoskodunk rólunk, mindig velünk van, mindig a szívünkben van.
1: Then whatever we will do, it will be done with his blessings and his wish, because we believe and we know that he is with us while we are doing.
0: És akkor bármit teszünk, az áldása velünk van, mert tudjuk, hogy mindig együtt vagyunk.
1: Then automatically when we are doing something stupid, oh, sorry, I just realized you're watching. Okay, I go.
0: És akkor, hogyha valami hülyeséget csinálunk, akkor észre fogjuk venni, hogy szóval lát minket elnézést, hogy így csináltam, máshogy teszem, jobban teszem.
1: And when we're doing something nice, oh, you're watching, thank you for being there and protecting me, please give me blessings.
0: És ha valami jót csinálunk, akkor azt mondjuk, hogy ó, köszönöm, hogy vigyázol rám, figyelsz rám és megvédsz.
1: Where there's a way, where there's a will, there's a way.
0: Ahol akadat van, ott út is van.
1: But first needs to come a will.
0: De először az akadatra van szükség.
1: If there won't be a will, there won't be a way.
0: Hogyha nincs meg az akadat, akkor út se lesz.
1: So first, that Ichha Shakti, that Sankalpa needs to be implemented.
0: Tehát először is az Ichha Shaktinak, a Sankalpának automatikussá kell válnia.
1: Because Sankalpa is something that is like a promise which we can't break.
0: Mert a Sankalpa egy ígéret, amit nem törhetünk meg.
1: So Sankalpa to ourselves every morning, that this and this, or Sankalpa which you took for your Guru Bhakti, the Sankalpa which you took for your Mala, for Anushtan, for anything. They are wishes which we manifest.
0: A Sankalpád a Guru Bhakti iránt, vagy hogy mennyi mellett gyakorolsz, ezek ilyen saját kívánságok, amiket megteremtünk.
1: And we sometimes doubt our subconscious mind.
0: Néha kételkedünk a tudatalatti elménkben.
1: But it's a very, very powerful thing.
0: De ez egy nagyon-nagyon erőteljes eszköz.
1: There's nothing in the world which our subconscious mind cannot manifest in the real world.
0: Nincs semmi a világon, amit a tudatalatti elménk ne tudna manifestálni.
1: If we send something from the conscious mind to the subconscious mind,
0: hogyha valamit a tudatosból a tudatlan elmébe küldünk,
1: and take a sankalpa that we will make it happen,
0: és sankalpát hozunk, hogy megteremtjük,
1: then there is no power in the world which can stop the subconscious to make the conscious make it happen.
0: Akkor nincs olyan erő, ami a tudatalattit meggátolhatná abban, hogy ezt létrehozza.
1: But putting from the conscious to the subconscious that wish or that sankalpa, we have to do.
0: De nekünk kell a tudatosból a tudatalattiba tenni ezt a sankalpát.
1: We can't just sit and think about it whole day and say, yeah, it will happen.
0: Nem jó az, hogyha csak ülünk egész nap és arra gondolunk, hogy igen, meg fog történni.
1: But once we take that dhṛṇa-niṣṣaya, once we take that wish to the subconscious, it will happen.
0: De hogyha ezt a kívánságot átvisszük a tudatalattiba, akkor meg fog történni.
1: Some call it manifestation.
0: Van, aki manifestációnak hívja.
1: Some call it Guru Kripa, Guru Bhakti.
0: Van, aki Guru Kripának, Guru Bhaktinak.
1: But it's the hidden powers in humans.
0: De ezek az emberben rejlő erők.
1: Our mind, our intellect is very powerful.
0: Az elménk, intellektusunk nagyon erős.
1: It just needs the right direction and the right use.
0: Csak a megfelelő irányításra, a megfelelő használatra van szükség.
1: And the direction is given by him. Direction is given by him.
0: Ő adja az irányt.
1: So when we have already the direction, when we have the guide, when we have the torch, what are we waiting for?
0: Hogyha megvan az irány, megvan a lámpánk, akkor mire várunk?
1: Still, now you all are saying yes, yes, yes, in the evening your heads will spin like crazy again, no?
0: Most azt mondod, hogy igen, igen, aztán este meg megint úgy forog a fejed, mint egy őrültnek.
1: Because we still didn't let go. The day you let go, the day you completely surrender yourself and say, I'm yours, you are mine, you take care of me, life will become simpler. You won't worry about so many little things in your head, which is torture.
0: Mert még nem engedted el, hogyha elengeded, hogyha átadod magad, azt mondod, hogy én a tied vagyok, te az enyém, a te kezedben van minden, akkor ez egyszerűbb lesz, és nem fogod magad annyit kínozni.
1: How many of you are till the end of the week?
0: Hányan maradtok itt a hétvégéig? A program végéig?
1: Good, so majority of you. So So every evening from today onwards, first thing, 1 hour of mauna every day.
0: Tehát mától minden este az első 1 óra mauna.
1: Conscious mauna, not unconscious mauna, means I go to sleep and I'm mauna.
0: Tudatos mauna, nem tudattalan mauna, tehát nem azt jelenti, hogy elmegyek aludni, és akkor maunában vagyok.
1: In that period of time, not, that doesn't mean now I will text to the person next to me and gossip the same thing what I was doing verbally.
0: És ez nem azt jelenti, hogy ezentúl írogatok a másiknak, és ugyanúgy pletykálunk, mint ahogy szóban tettük eddig.
1: At that period of time, I want you to do nothing.
0: Nem azt akarom, hogy ebben az egy órában ne csinálj semmit.
1: And literally nothing.
0: Szó szerint semmit.
1: Don't grab on the thoughts either.
0: Még a gondolataiddal se foglalkozz.
1: Because we will be bored and sitting like this.
0: Mert ha unatkozol és így ülsz.
1: No one to talk to, no social media, no being on TikTok, no reading books, nothing.
0: Hogyha nem beszélgetsz senkivel, nem pörgeted a social médiákat, se a TikTokot, se nem olvasol, se semmi.
1: And this mauna period is separate from your sadhana period.
0: És ez a mauna periódus, ez külön van a szádanától.
1: This is separate from your afternoon rest.
0: És ez nem a délutáni pihenésed.
1: So this is the only time where you have actually time for yourself is the time after lunch.
0: És az idő, amikor ezt meg tudod tenni, ez az ebéd után van.
1: That's the time where you all go ta ta ta ta ta ta ta everywhere around.
0: Ez az az idő, amikor mindannyian mentek és csicseregtek.
1: There will be 100 billion thoughts coming in your head.
0: És akkor a 100 gondolat jelenik meg a fejedben.
1: Don't catch them.
0: Ne kapd el őket.
1: When an airplane is flying, let it fly. You don't hold it somewhere here and then investigate it.
0: Amikor repül a repülőgép, akkor hadd szálljon, ne fogd meg és ne próbáld meg megvizsgálni, szétszálazni.
1: But first, if that is hard, if you are still tapping into the thoughts, fine. Grab the thought, check from where that thought came.
0: De ez nehéz, tehát hogyha még mindig ragaszkodsz a gondolataidhoz, fogj meg egy gondolatot és ellenőrizd, hogy honnan jött.
1: Let's say a thought.
0: Itt egy gondolat.
1: Then you check my thought. Or reflection from someone else.
0: Nézd meg, hogy ez a saját gondolatom, vagy valaki más gondolatának a tükröződése.
1: Does this thought need my action, or it's someone else's?
0: Szüksége van ennek a gondolatnak arra, hogy én cselekedjek, vagy valaki más cselekedetére van szükség?
1: If it's someone else's, if you can help yourself first, then help others. First wear your own seatbelt before helping others. So first wear your own mask before helping your neighbor passenger.
0: Hogyha valaki másé, akkor először saját magadon segíts, és utána tudsz másokon segíteni. A repülőn is először a saját maszkodat kell föltenni, és utána segíthetsz a többi utasnak.
1: Because if we can't love ourselves, we can't give love to others.
0: Mert hogyha saját magunk nem segítünk, akkor másokon se tudunk.
1: So, then after figuring out if it's theirs or ours, then if it needs our action, does it need our action in the physical world, or can it be solved mentally?
0: És hogyha arra jutottunk, hogy ennek a gondolatnak gondolat miatt nekünk kell cselekedni, akkor ez egy fizikai cselekvés kell, hogy legyen, vagy megoldhatjuk mentálisan.
1: Like this we will solve many thoughts.
0: Így sok gondolatot meg tudunk oldani.
1: But first awareness to make sure if that thought even needs our attention.
0: De az első az az, hogy tudatában legyél, hogy egyetlen szüksége van a gondolatnak a figyelmedre.
1: Because we realize that majority of them, 70, 80, 90% of thoughts don't need our attention.
0: Mert rá fogsz jönni, hogy ezeknek a gondolatoknak a 70-80-90%-ának nincs szüksége a figyelmedre.
1: It goes to the recycling bin, but we forget to empty the recycling bin.
0: A szemetesbe kerül, de elfelejtjük kivinni a szemetet.
1: It's still there in the system, it's still there in the computer.
0: Még mindig ott van a rendszerben, még mindig ott van a lomtárban.
1: But then when we empty it from the recycling bin, then it's again cleared up space for new stuff to come.
0: És amikor a lomtárat kiürítjük, akkor megteremtjük a helyet, ahova új dolgok jöhetnek.
1: So after clearing your recycling bin, then you will still be left with at least half an hour of mauna.
0: Tehát, hogyha a lomtáradat kiürítetted, akkor még mindig marad legalább fél óra mauna.
1: Then in that period you go in your conscious mind, think something which you want it to happen.
0: És akkor a tudatos elméddel gondolj valamire, amiről szeretnéd, ha megtörténne.
1: Something that is easy to fulfill, not easy for you, which you think you're easy, but easy what spiritually can be achieved.
0: Valami, amit könnyen teljesíthetsz, nem olyasmi, amit könnyűnek gondolsz, hanem amit spirituálisan meg tudsz tenni.
1: And now immediately our head goes enlightenment.
0: És akkor az elménk rögtön azt gondolja, megvilágosodás.
1: Not so easy.
0: Nem olyan könnyű.
1: Not instant coffee.
0: Nem instant kávé.
1: But yes, by Gurudev's kripa, hopefully this life, last life, enlightened, free, moksha, bye-bye.
0: De reméljük, a Guru kripa átlez az élet az utolsó élet, és aztán szabadság, moksa.
1: But still, effort has to be put in.
0: De még mindig erőfeszítést kell tenni.
1: We have to walk the path, even he is not pushing, he is just standing there, that in case you fall, he will not let you fall, but he is not going to push you. He will just stand there. You walk, he walks. You walk, he walks. But if you fall, he will be there. That's it.
0: Ott állunk az ösvényen, de nekünk kell menni. Nem tol minket, ott áll mögöttünk, hogyha visszaesnénk, akkor elkap minket, de nekünk kell menni. Nem tol.
1: If you get tired, he will sit next to you.
0: Ha elfáradsz, leül melléd.
1: If you need to drink water, he will be there.
0: Hogyha innod kell egy kis vizet, akkor is ott lesz veled.
1: It's our job to step our foot into that boat. Once we are in that boat, let go.
0: Az a dolgunk, hogy beszálljunk abba a hajóba. Ha már a hajóban vagyunk, akkor hadd menjen.
1: When you are flying in the plane, can you control if there is a turbulence? Can you control anywhere here, there, or you have to trust the pilot?
0: Amikor repülőn utazol, akkor tudod kontrollálni, hogy mikor van turbulencia, vagy hogy merre menjünk. Nem, akkor bíznod kell a pilótában.
1: Again reminding you, it's an interactive satsang. I am not a robot which you need to stare and watch. You can react, say yes, no, something, laugh. You're all sitting like...
0: Szeretnélek emlékeztetni, hogy ez egy interaktív satsang, nem egy robot vagyok, akit csak nézni kell és bólogatni. Hanem mondjátok, hogy igen, vagy nem, vagy nevessetek, csak így ültök itt.
1: You have beautiful white teeth.
0: Gyönyörű fehér fogaitok vannak.
1: Yeah, last week, first time I found out that we have something called as dental hygiene. 20 years, 26 years I have been brushing my teeth. Now I found out that I need to go to a dentist to teach me how to brush my teeth. I was like, cool, we don't have that in India. We have dentists, they do that cleaning job, but they don't teach you how to brush.
0: Most jöttem rá 26-27 évesen, hogy eddig is mostam a fogam, de el kell menni a fogorvoshoz, aki megtanítja, hogy hogy kell helyesen fogat mosni. Mert Indiában a fogorvos elvégzi a tisztítást, de nem mutatja meg, hogy magadnak hogy tisztíthatod meg helyesen.
1: So if I had to go to a dental hygiene here, so I know that you all are foreigners and you all probably go once in few months. So you have beautiful white teeth, so don't be shy, you can show them.
0: Tehát, hogyha el kell mennem szájhigiénikushoz, tudom, ti itt éltek, ti is biztosan gyakran jártok, úgyhogy szép fehér fogaitok vannak, ne szégyenlősködjetek meg, mutassátok meg.
1: I understand in the outer world there are a lot of problems, but here you are in our space, you are safe, you are with your family, so smile, be happy to be here. After 1 week again you can go to this mode. But I hope till the end of this week we will make you more smiling till we see next time, but now, why?
0: Itt vagytok biztonságos helyen a családotokkal, most mosolyoghattok. Egy hét múlva visszamehettek a külvilágba, de remélem addigra mosolygósabbak lesztek.
1: Many people came from different countries. If something by chance, I hope God doesn't do anything, but if anything even happens at the hometown, can you do anything while sitting here?
0: Sokan jöttetek különböző országokból, remélem nem fog történni semmi, de ha történik valami otthon, tudsz valamit tenni ez ügyben, amikor itt ülsz.
1: When you find out if it's already happened, still we will be rushing. And then something stupid can happen to ourselves.
0: Hogyha valami történt és már megtörtént, mire tudomást szerzel róla, akkor is sietsz oda.
1: What happened, what will happen is supposed to happen either in our destiny or in their destiny or in any destiny. There's nothing in the world which we can control than ourselves and how we work.
0: Ami megtörtént, megtörtént, aminek meg kell történnie, akár a te sorsodban, akár más sorsában, az meg fog történni. Az egyetlen dolog, amit kontrollálni tudunk ezen a világon, a saját belső

0: Kang.
1: So after being aware of all the thoughts, then you will grab that one thought, and in the evening you will come in satsang and you will tell me, or you don't need to share that thought, but at least I want to know honestly if you came up with something. And then in the evening I will tell you what to do with that something.
0: Tehát amikor kiválasztottad azt az egy gondolatot, akkor este gyere el és mondd el, vagy nem is muszáj megosztanod, de őszintén mondd el, hogy jutottál el valamire ezzel az egy gondolattal, és akkor elmondom, hogy mit tegyél vele.
1: Till the end of this week, at least 1% of awareness I want to increase in everyone.
0: A hétvégéig legalább 1%-kal akarom növelni mindenkinek az éberségét.
1: But I can't do that job. I need your help in that.
0: De én nem tudom ezt megtenni helyettetek, szükségem van a segítségetekre.
1: And when the united consciousness of all increases and the awareness of everyone increases by 1%, imagine how big of an impact can it make in the energetic field around us.
0: És amikor a mindannyiunk egyesített tudata, mindannyiunk tudata 1%-kal erősödik, akkor képzeljétek el, hogy ennek milyen erős hatása van az energiamezünkre, a körülöttünk levőkre.
1: With one drop, the pot is filled.
0: Egy-egy cseppenként telik meg az edény.
1: So till the end of the seminar, 1% less peace? No, more peace, no?
0: És akkor a program végére 1%-kal kevesebb, vagy több béke?
1: 50% more peace, 50% more happiness, but at least 1% of awareness I want.
0: 50%-kal több béke, 50%-kal több boldogság, és legalább 1%-kal több tudatosságot akarok.
1: I don't like making deals and having this, how do you call, give and take relationship.
0: Nem szeretek cserébelékben gondolkozni, és az adok-kapok kapcsolatban.
1: But 1% of awareness and 100% of Guru Bhakti I give for free.
0: 1% tudatosságot és 100% Guru Bhaktiát ingyen adok.
1: But that also I can't give, because that you need to receive and you need to be open enough to receive. So yes, this is what I can do. Till the end of the seminar, your hearts will be open to receive. But I need 1% of increased awareness.
0: De ezt se tudom adni, mert ehhez is a ti nyitottságotok kell, hogy befogadjátok. Tehát ezért szeretnék 1%-ot emelni a tudatosságon.
1: So, what do we focus this week on?
0: Tehát ezen a héten mire fókuszálunk?
1: Ourselves.
0: Önmagunkra.
1: Our family.
0: Családunkra.
1: Our community.
0: A közösségünkre.
1: And instead of gossiping and dividing, we come and create a powerful united consciousness which can awaken many things.
0: A pletyka és a megosztottság helyett gyűjjünk össze, és egyesítve hozzunk létre egy gyönyörű egyesített tudatot.
1: And smile more.
0: Mosolyogjatok többet.
1: Good job. Yeah, it goes 1 second, like I say smile more and you go.
0: Teljesen más, hogy csináljátok.
1: Stop bottling it up here. The anger comes, you bottle it up here. Sadness comes, you bottle it up here. You put the cork on the screw, hammer it, don't let it go. Why? How will that help?
0: Hogyha jön a harag, vagy jön a szomorúság, és ezt mind megtartod, bedugod palackba, és tárolod magadban, miért ez hogyan segítene?
1: You open the bottle, then if it's too much pressure, the cork will go like this.
0: Hogyha túl nagy a nyomás a palackban, akkor kilövi a dugót.
1: And you just let it come, let it go. Sadness comes, it will go. If don't bottle it up, that's again you holding on to things. Sadness comes and goes, happiness comes and goes, time comes and goes, life and death comes and goes.
0: Hogyha jön és megy, csak hagyd a szomorúságot jönni és menni, ne zárd magadba, a szomorúság jön és megy, a boldogság jön és megy, az idő jön és megy, és végül pedig az élet és a halál is jön és megy.
1: Even my hair comes and goes.
0: Még a hajam is jön és megy.
1: I loved it so much.
0: Annyira szerettem.
1: But then I said,
0: Aztán azt mondtam.
1: What is something that I am still attached to?
0: Mi az, amihez még mindig ragaszkodom?
1: Clothes, not anymore. Yes, I like a little bit shiny clothes, but it was before much worse, before I wanted this style of my kurta and here the buttons and here there and this there, so that was solved.
0: Először a ruháimnál szerettem a kicsit fényesebb anyagokat, ezt még mindig, de egyébként sok mindent elengedtem. Régebben úgy volt, hogy szeretnék olyan kurtát, ahol itt vannak gombok, ott vannak gombok.
1: Then it was which handbag to carry, now I have the best handbag.
0: Aztán volt az, hogy milyen táskát vigyek, most ez a legjobb táskám.
1: This is practical. When I need water, I fill it water.
0: Praktikus, hogyha vízre van szükségem, vízzel töltöm meg.
1: When I'm sitting in program, I don't have pockets for Dakshina, the money I put in here.
0: Hogyha a programon ülök és nincs zsebem, ahova a Dakshinát gyűjthetném, akkor berakom a pénzt.
1: When I'm going to a school program where I need to meet children, I fill it up with toffees and chocolates.
0: Hogyha az iskolába megyek vagy gyerekprogramra, akkor cukorkával és csokival töltöm meg.
1: So anything and everything can fit in this Aladdin's, how do you call this?
0: Minden
1: belefér. You know this pot he rubs and then the genie comes out? Huh? Aladdin, yeah, Aladdin's pot.
0: Aladdin csoda lámpása.
1: So then, fancy shoes, yeah.
0: Divatos cipők.
1: Emotions, am I holding back? Maybe a bit, but now I opened myself much more, so I intake and out go a lot, much more, so no problem with that.
0: Sok mindenben nyitottabb vagyok, engedem jönni és menni.
1: This is self-inquiry awareness.
0: Ez az önvizsgálat és éberség.
1: So the only thing that was holding me back in any way possible was my hair.
0: Hát az egyetlen dolog, ami valahogy bármilyen módon visszatartott, a hajam volt.
1: So, within minutes I decided and within minutes it was shaved.
0: Úgyhogy percek alatt eldöntöttem és percek alatt le is bodot váltam.
1: And if I overthink the situation and think, oh, so beautiful, it took me 4 years to grow it and I look more serious and more with a beard, you know, then I said, let it go, let it go.
0: Hogyha túl gondolom, akkor azt mondom, hogy 4 évig telett, amíg kinőtt a hajam, és a szakállal sokkal komolyabbnak tűnök, de csak elengedtem.
1: Don't hold me back anymore.
0: Ne tarts vissza többé.
1: So, we are holding ourselves back, no one else is holding you.
0: Tehát mi tartjuk vissza saját magunkat, senki más nem.
1: So let that hook go. That hook which is,
0: hogy ezt a kampót engedjük el.
1: The heavy backpack which you were carrying.
0: Tedd le a nehéz hátizsákot, amit cipelsz.
1: Of emotions, of stress.
0: Amiben az érzelmek, a stressz van.
1: Same as these bubbles which are floating up, let it go.
0: Ahogy ezek a buborékok felszállnak, engedd, hadd menjen.
1: You can't hold on to that. Let it go as the wind takes them.
0: Nem tudod megtartani, hadd engedd, hadd fújj a szél.
1: Let them fly, let them evaporate, let them explode, but get them out of you. Good, bad, everything.
0: Hadd szálljon, hadd pukkanjon ki, de engedd ki magadból a jót is, rosszat is, mindent.
1: But then one thing is what we need to be careful after this.
0: De ezután egy valamivel óvatosnak kell lennünk.
1: What is that?
0: Ez micsoda?
1: Not to be like me, sometimes I go from this extreme to that extreme.
0: Ne legyél olyan, mint én, néha az egyik szélsőségből a másikba megyek.
1: Then comes the phase where we become a robot, a rock.
0: Jön az a fázis, amikor robotok és sziklák leszünk.
1: Because we either bottled it up too much and we don't feel any more emotions.
0: Mert sok minden felgyűlt bennünk, nem érzünk több érzelmet.
1: Lived like that for 3 years.
0: Éltem így 3 évig.
1: But few months back I let that go also.
0: De aztán néhány hónapja ezt is elengedtem.
1: I said, look, I know what is right for me. I know that he knows what is right for me. If I'm okay with it and he's okay with it, I go with that. Now if the world likes me or the world hates me, I am me.
0: Azt mondtam, hogy én tudom, mi a jó nekem, ő tudja, mi a jó nekem, és hogyha én is rendben vagyok vele, ő is rendben van vele, akkor így élek, és akkor ha a világ utál ezért, az nem érdekel.
1: That's accepting ourselves for who we are and not trying to be the versions of others what they want us to be.
0: Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy mi kik vagyunk, és nem próbálunk azok lenni, aminek mások gondolnak minket.
1: So if anyone is still trying to compare me to Swamiji, won't work. We are not even equivalent to one dust particle of his lotus feet.
0: Hogyha valaki Swamijihez próbál hasonlítani,

0: Tanítani, az továbbra sem fog menni, még a Lotus lábáról egy porszemmel se vagyok mérhető.
1: So I can never be anything even equal to him or anything even this much like him.
0: Úgyhogy soha nem leszek vele egyenlő, vagy ilyen kis része.
1: But what I can guarantee is till my last breath I will serve and keep his mission going forward in any way as I can do.
0: De azt megígérhetem, hogy utolsó lélegzetemig követem a misszióját.
1: But the expectations part on how I do it, that's between me and him.
0: De az elvárások, hogy hogyan csináljam, az köztem és közte van.
1: But we'll keep everyone happy and everyone will keep me happy. That's the thing. Okay?
0: De mindenkit boldoggá teszek, és mindenki boldoggá tesz engem.
1: But if you see new dynamic ways of bhajans and new dynamic ways of satsangs and new experiments going on around, we need to understand the kal and desh, time and space.
0: De ha dinamikusabban énekeljük a bhajanokat, dinamikusabbak a satsangok, akkor meg kell értenetek két dolgot, a desh és a kal, a tér és az idő.
1: How many of, not nothing, no offense to anyone, but not how many of you in the hall are under the age of 30?
0: Nem akarok senki ellen lenni, de ki van a teremben 30 alatt?
1: Exactly. So if I'm trying to bring in the new generation, which is necessary for us, I need to make things a little bit more looser, a little bit more dynamic, a little bit more joyful. We might not like it because we are not used to it with Swamiji, but we need to understand that the coming generation is maybe used to it.
0: Tehát, hogyha új generációt akarok bevonzani, amire szükségünk van, akkor muszáj egy kicsit dinamikusabbra, vidámabbra, pörgősebben csinálni, és ha nem is vagytok hozzászokva, mert Swamiji nem így csinálta, de akkor is így.
1: And in the 70s, Gurudev was also probably experimenting how to deal with you all, right?
0: Mert az új generáció meg ehhez van szokva, és a 70-es években Gurudev is kísérletezett.
1: He also had to find the right tuning, how to work with the Western bhaktas. It's way different from Indian bhaktas.
0: Meg kellett lennie neki is a módját, hogy hogyan dolgozzon a nyugati baktákkal, mert teljesen más, mint az indiai baktákkal.
1: And by Gurudev's blessings, I started 1.5 years ago. This is my third seminar.
0: És Gurudev áldásával másfél éve kezdtem, ez a harmadik szemináriumom.
1: And Gurudev doesn't say that I am successor, that means it's all my work. No, you all, many times he said, you all are successors. Yes, on the gadi maybe someone is sitting, but me without you is no one, and you without me is no one. So we all together have to carry forward Gurudev's light, not my job alone.
0: És nem úgy van, hogy én vagyok az örökös, ezért minden az én munkám. Gurudev sokszor mondta, hogy mi mindannyian örökösök vagyunk, egy ember ül a gádin, de én nélkületek semmi vagyok, és ti is nélkülem, hanem mi együtt tudunk haladni az úton.
1: And we all have different ways of functioning.
0: Mindannyian különbözőképpen működünk.
1: I'm very open. In Strilki we have a box for questions and suggestions, so I would request the office also to put here a box, so if you have any suggestions or any questions, put it in the box, we will answer them.
0: Nyitottak vagyunk, Strilkiben volt egy doboz, ahova lehetett írni a javaslatokat és kérdéseket, és szeretném kérni a szervezőket, hogy itt is legyen egy doboz, ahova a javaslatokat és a kérdéseket föltehetitek, és azt majd megnézzük és válaszolunk rájuk.
1: So in case if there is any expectations on me, I would recommend you not to have them.
0: Hogyha vannak velem szemben valamilyen elvárásaitok, azt javaslom, hogy ne legyen.
1: Because sometimes I'm a guy who can surprise you in a very interesting way. So if you want this, I will give you the complete opposite.
0: Mert olyan ember vagyok, aki néha nagyon meg tud lepni titeket, hogyha valamit szeretnétek tőlem, akkor én a teljesen ellenkezőjét adom.
1: Not because it's good for me or bad for me, but because I learned from the best how to stir the pot.
0: Nem azért, mert jó vagy nem jó nekem, hanem mert a legjobbtól tanultam, hogy hogyan keverjem meg.
1: So every day you can see new versions of me and of yourselves also if you start working on yourselves.
0: Minden nap az új verziómat láthatjátok, és saját magatoknak is, ha elkezdetek dolgozni magatokon.
1: So much knowledge Gurudev is giving us in his satsangs whole his life, but did we really implement them in our satsangs? If not, in our lives, if not this week, I'm not going to push you. I will still stand behind there, but sometimes I will go like, go.
0: Okay? Gurudev annyi tudást és tanítást adott nektek, de alkalmazzátok az életetekben, hogyha nem, akkor majd ezen a héten, ezen a programon ott fogok állni mellettetek, nem tollak, de csak ott vagyok, és néha esetleg egy picit meglöklek.
1: High time for us to move our butts.
0: És lassan itt a legfőbb ideje, hogy megmozdítsuk a fenekünket.
1: World is not getting better, it's getting crazier day by day.
0: A világ nem javul, a világ egyre őrültebb hely napról napra.
1: And if even 1% of the world increases their consciousness by 1%, makes a slight difference. And that 1%, and you become more open, you can give to more and more and more.
0: És hogyha csak az emberiség 1%-a, csak 1%-kal megemeli a tudatát, az már változást okoz, és aztán ezt a változást tovább tudjátok adni.
1: Have a beautiful and blessed afternoon.
0: Csodálatos és áldott délutánt.
1: I will see you peacefully in the evening.
0: Este találkozunk.
1: Om Annapurne Sadapurne Shankara Pranavallabe Gyan Vairag Siddhyartham Bhiksham Dehi Chaparvati Mata Chaparvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Vandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhana Sampada Shatrubuddhir Vinashaya Deepa Jyotir Namostute Deepa Jyoti Parabrahma Deepam Sarve Mohanam Deepanam Sachate Sarvam Sandhya Deepam Sarvasatyam Brahmarpanam Brahmahave Brahmagno Brahmanahutam Brahmevate Nagantavyam Brahmakarma. What, you all forgot the Bhojan mantra or what? Too fast.
0: Purnamadapurnam
1: Purnatmanamgacchate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Slow enough. Sasti Prajabhyam Paripalayantam Nyayena Margena Mahinmahi Shagau Brahmane Bhyoshubamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Yonapot Kivano for everything and Yoesakat for me, and see you in the evening.
0: Nektek jó napot kívánok, nekem jó éjszakát, és este találkozunk.

0: Ipnaram Bhagwana ki jai, Sri Sri Alak Puri Ji Mahadeva ki jai, Simara Krishna Bhagwana ki jai, Vishva Guru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maishwarananji Guru Deva ki jai, Satsanatan Dharma ki jai, Ajkyananda ki jai, Sabarishi Muni Mahatma ki jai, Mata Pita Guru Deva ki jai. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam.

0: Sidip Naram Bhagwana Kicha, Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswami Maheshwarananji Guru Deva Kicha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base, from zero, on 3600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: That's
0: very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként haladni.
0: With courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamidam Purnamidam Purn. Sing with me. Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all, we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that, like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intim documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, vagy at bűnös. Once.
1: Leírj.
0: Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side, you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség ellentéte?
0: Angry, what is the opposite of angry actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And the opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No.
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes.
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa.

0: Kalpa, I want only to speak full of love, liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt vagy már kicsit régebben.
0: So no hoztam. Anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a Sankalpát, hogy mindig csak szeretet kellesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a Sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on the Sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha Sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolj arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this Sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magamnak,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint
0: what
1: vagy,
0: is this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change. With the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente.
0: And once a month and like this, you know.
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this oh. One. Yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint
0: okay.
1: A magas ugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So we, you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Doesn't matter.
1: Vagy akár 50
0: and if often the wie heißt denn ein Stab?
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is. Remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: and if it's the case several times.
1: És hogyha ez sokszor megtörténik.
0: Let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful. Then you can go to the other, to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam
0: 20. And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365-ig minden napra jut egy
0: Good?
1: Mondtok.
0: Jó ez? But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, where is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life, we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben, mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality, there was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian ember.
0: And he grandfather, and he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my child.
1: Yeah,
0: I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dükkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább eteted.
0: Rozume?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: szól. And this transformation test, you know?
1: Az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot át kell alakítsd magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: and it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
1: tanácsot ad,
0: techniques,
1: technikát,
0: but the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezni.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Yoga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this, you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation. If we don't get everything in this life, it will be counted in the next life for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really a blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the, had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color, you can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha
0: I was
1: nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész
0: Because you
1: életben.
0: See everything in the eyes. Minden, everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, if it's sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak, ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk, a
0: Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you, in you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudatában kell ennek lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet azt a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye, you can look at them. And you know, this is second. And you get joy from this person and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga, we go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very
1: igaz.
0: Right. So give love to yourself, give love to your family, and to all other, not foreigners, foreigners, no foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, well, I try to do what I'm writing and thinking. And last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa. English, yes.
1: Cashier. Yeah.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like, black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make her job, of course, she has
1: to. De persze csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt
0: you
1: mondtam,
0: look so sad,
1: tiéd,
0: you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, örülj. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: És nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
0: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet olvastál.
0: But you know what he will ask?
1: Mit kérdez?
0: What have you done for others?
1: Mit tettél másokért?
0: This is a question.
1: Ez a kérdés.
0: Which he will put to you.
1: Ezt teszik fel neked.
0: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
2: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan

0: Vishva Guru Mamandaleshva Paramhansvami Maishvaranandji Guru Deva Ki Jai. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said Brahm, you know? But not Brahma. Brahma is he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben
0: a könyvben. I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, hogy azok, akik
0: so that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünket.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha élmény.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sridhara Bhagavan Ki Jai. Anyhow, it's a good book.

0: शांति शांति शांति। दीपनारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound, cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means Shakti.
1: A kundalini azt jelenti Shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some times will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So, what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: a sorsa múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see around the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.

0: very clear. That means, and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
0: egy. And many scientists they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happen something, some energy is coming, some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So, that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
1: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when is A, is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hímnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
1: A Kundalini következő jelentése a kundal, a fülbe való.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbe való.
0: That's kundal.
1: Ez a kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So these earrings is also like a Kundalini.

0: a ring.
1: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
0: And now, when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: It's endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla, ki vezette be a nullát, az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no 10th number.
1: És nincs 10-es számjegy.
0: Only 9.
1: Csak 9.
0: And 9 will remain always 9.
1: És a 9 mindig 9 marad.
0: Even you can write 100 times 9999.
1: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come 9 only.
1: Akkor csak 9 marad.
0: But when you put 1 0, then you multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
1: Azt mondják a Védekben, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So, it is the Rishis of India, the same.
2: Sridhar Bhagavan ki jai, Satguru Deva.

0: महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to the Cosmic Self. It's simultaneous or? Naran? The translation is simultaneous or do we hear it? Okay. Salutations to Srila Puruji Sadhipit Parampara.
1: Üdvözletem a Alak Puruji Paramparának.
0: And I will pronounce Sabhadavit Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandeshwar Maheshwaranand Puruji.
1: Pranam Gurudevanknak.
0: Om Namo Narayan to the one sannyasi present here.
1: És Om Narayan annak az egy szanyászinak, aki most jelen van.
0: To the one half one.
1: És egy fél amott.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here.
1: Hari Om, jó estét mindannyiótoknak, akik jelen vagytok.
0: Many blessings from Gurudev and much love from Web to all of you who are watching on Swamiji TV.
1: Gurudev a sok áldása és a webcast nézőknek is áldás Webről.
0: It's funny how we make any place our home.
1: És ez érdekes, hogy hogyan teszünk bármilyen helyet az otthonunká.
0: Doesn't matter if it's Web.
1: Lehet ez Web.
0: Or some other place which is not directly under yoga and daily life.
1: Vagy bármilyen más hely, amely nincs is benne a yoga mindennapi életbenben.
0: But the one which makes it our home is are the energies which we individually hold.
1: De az, ami otthonunká teszi az adott helyet, az az energia, amit mi oda viszünk.
0: And if we are with that collective consciousness sitting in one place,
1: és hogyha egy közös hittel vagyunk ebben a tudatban,
0: then it creates something beautiful.
1: Akkor valami gyönyörű jön létre.
0: Lord Krishna was born in the worst place possible, in a jail.
1: Az Úr Krishna a lehető legrosszabb helyen született, egy börtönben.
0: But because his consciousness and the consciousness of Devaki and Vasudev was much higher, so that jail even became home for him.
1: És az ő tudatállapota miatt, az isteni tudatállapot miatt, az a börtön az otthonává vált.
0: It's all in our mind.
1: Minden az elménkben van.
0: Anyone remembers how I describe our mind?
1: Emlékszik-e valaki, hogy hogyan is írtam le az elménket?
0: Our Vedas say our mind is like a monkey,
1: a
0: restless.
1: A Védák szerint az elménk olyan, mint egy majom, nyugtalan.
0: But then after looking into my own brain,
1: de azután, amikor belenéztem a saját agyamba,
0: I realized,
1: rájöttem,
0: that it's not only a monkey.
1: Nem csak egy majom.
0: It's a monkey who is drunk,
1: hanem egy olyan majom, aki részeg,
0: who is bitten by a scorpion,
1: megharapta a skorpió,
0: and dancing on thorns.
1: És töviseken táncol.
0: That is somehow how our brain is.
1: Ez már egész jól valahogy leírja az elménket, az agyunkat.
0: So it's not a normal monkey who is restless, but it's this crazy one.
1: Nem arról van szó, hogy nyugtalan ez a majom, hanem őrült.
0: And the surroundings can be as peaceful as we can ever imagine.
1: És lehet a környezetünk a lehető legbékésebb, ami elképzelhető.
0: But inside our minds, if we are not peaceful, then that peaceful place will also become not peaceful.
1: És mégis, hogyha az elménken belül nincsen béke, akkor nem leszünk békében.
0: But if we are in the most chaotic place, but our mind is in peace, then that most chaotic place also becomes in peace.
1: De hogyha a legkaotikusabb helyen is vagyunk, ám az elménk békében van, akkor az a kaotikus hely békéssé fog változni.
0: Instead of peace, we are in pieces.
1: De ez most szójáték, a peace, a béke helyett pieces, darabokban vagyunk.
0: So, these pieces are not broken, they are just like a puzzle.
1: De nem arról van szó, hogy szét van törve, hanem olyan ez, mint egy puzzle.
0: And sometimes life shakes that puzzle so much that it's just completely mixed up and shuffled.
1: És néha az élet annyira szétrázza ezeket a puzzle darabkákat, hogy teljesen összekeverednek.
0: And then we slowly, piece by piece, put those puzzles back together.
1: És akkor lassacskán, darabonként össze tudjuk rakni a puzzle-t.
0: But if we try to do something, it will happen. But we have to try. If we don't put in the efforts, and we think that something will happen, it won't.
1: De ehhez erőfeszítést kell tennünk, mert ha nem csinálunk semmit, akkor nem is fog történni semmi.
0: What did Lord Krishna say?
1: Mit is mondott az Úr Krishna?
0: Karmanyeva adhikaraste ma faleshu kadachanaha. Which means,
1: azt jelenti,
0: do your karmas, don't worry about the fruit or the result of what I will give.
1: Csak tedd a karmádat, és ne aggódj a gyümölcsök miatt, azokat én adom.
0: We all have our individual dharmas to follow.
1: Mindannyiunknak megvan az egyéni dharmánk, amit követünk.
0: But the neighbor's grass is always much greener.
1: De a szomszéd az sok problémát okoz.
0: Someone might have the best job in their world, but still they won't be satisfied because we believe that that person does better.
1: A szomszéd hülye mindig zöldebb.
0: That was it?
1: The headphones are not on.
0: Sometimes, even if we have the best job ever, we want the job of our neighbor because that one looks better.
1: Hogyha a lehető legjobb munkánk is van, akkor is a másik ember a szomszéd munkáját akarjuk, mert az jobbnak látszik.
0: Igen. But sometimes when we have everything, we don't have anything.
1: De néha az van, hogyha meg is van mindenünk, még sincs semmink.
0: Once, when I was younger, in 2014-15, I was studying in one very nice school in South India.
1: Régebben, amikor fiatalabb voltam, 2014-15-ben, akkor egy nagyon jó iskolában tanultam Dél-Indiában.
0: And then when I was there, then one day in the holidays, we were done with school, and few years later I went to that same city and met up with my old classmates.
1: És egyszer, néhány évvel később oda mentem, hogy találkozzak ismét a régi osztálytársaimmal.
0: And I went to their house one evening.
1: És elmentem egyszer a házukba.
0: We sat for dinner.
1: És leültünk vacsizni.
0: They have a table which is like from this projector to this camera.
1: Akkora asztal volt, mint a kivetítőtől itt a kameráig.
0: The spacing between the chairs is this much.
1: És ilyen távol voltak a székek.
0: And okay, we sat. I sat on this side of the table. My friend sat on that side of the table.
1: Leültünk, én az asztal egyik oldalára, a barátom a másik oldalra.
0: And what if you want to talk across the table, you need to phone each other or what?
1: És akkor, hogy most ha beszélni akarunk egymással az asztal két oldaláról, mit tegyünk? Fölhívjuk egymást telefonon?
0: It's like, take, maybe okay, family members, someone will come.
1: Lehet, hogy majd jönnek családtagok.
0: That guy had 4 or 5 servants to do, bring food and this and that.
1: 4-5 szolgája volt ennek az illetőnek, hogy hozzák az ételt meg mindent.
0: After half an hour I asked, I don't see anyone else, like do you, where parents, brothers, sisters, someone?
1: És akkor egy fél óra múlva azt mondtam, hogy nem látok itt senki mást, családtagot vagy barátokat.
0: Yeah, father is in Spain, holidays. Okay.
1: Igen, az apám a Spanyolországban van, nyaral, mondom rendben.
0: Mother is taking care of family business. Okay.
1: Az anya pedig a család üzlettel foglalkozik, hát rendben.
0: Brother is studying in this school somewhere else.
1: A testvér az valamilyen iskolában tanul másutt.
0: Sister got married, so she went to the new husband's house.
1: A lány testvér az meg férhez ment és oda költözött.
0: Do you have any friends?
1: Van-e barátod?
0: Yeah. I was like, okay. Do you see them ever?
1: Igen, van. És találkozol vele egyáltalán néha?
0: Yeah, once in a few months. I was like, okay.
1: Igen, néha, néhány havonta. Hát rendben.
0: Do you go to work?
1: Dolgozol?
0: Nah, I'm just chilling. I was like, okay.
1: Nem.
0: You are 28, chilling. Because he has everything. He doesn't need anything in life.
1: 28 éves volt, és azt válaszolta, hogy ő csak így pihen, mert mindenem meg volt az életben.
0: Driving around in the best cars, dropping me around and this and that.
1: A legjobb autói voltak, mindenhova elvitt engem.
0: One simple question and I broke him.
1: De egy egyszerű kérdéssel megtörtem őt.
0: Are you happy?
1: Boldog vagy e?
0: Yeah.
1: Persze, igen.
0: I have everything. God gave me house, car, this, that. I said, cool. Are you happy?
1: Mindenem megvan. Az Isten adott nekem házat, meg autókat. Te boldog vagy?
0: After talking to him for 5-10 minutes on these serious topics.
1: 4-5 percig, miután beszéltünk ezekről a komoly témákról.
0: I realized that when people say money can buy happiness. Mm-hmm.
1: Akkor rájöttem arra, amikor az emberek azt mondják, hogy pénzen meg lehet venni a boldogságot, hát...
0: It's all about the mindset.
1: Minden az elme beállítódásától függ.
0: Because I was also visiting bhaktas in India who maybe have 10 times less than that person.
1: És találkoztam olyan baktákkal Indiában, akiknek tized annyiuk volt, mint ennek az embernek.
0: Much smaller house.
1: Sokkal kisebb ház.
0: But the heart is so open and so pure that they would give you much more than the rich person would give you.
1: És annyira tiszta és nyitott volt a szívük, hogy ők többet tudtak adni, mint ez a gazdag ember.
0: And the easiest way to remain humble is not to forget our roots, not to forget who we are and from where did we come.
1: És a legjobb módja annak, hogy alázatosak maradjunk, az, hogyha nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk.
0: We can become anyone in life, but if we forget who we truly are, from where did we come, what are our roots, what are our values, then nothing.
1: Bármivé válhatunk az életben, de hogyha elfelejtjük a gyökereinket, hogy honnan jöttünk, akkor semmi az.
0: And instead of being satisfied with what we have, we always want more.
1: És ahelyett, hogy megelégednénk azzal, amink van, mindig csak többet akarunk.
0: Why? Because satisfaction does not exist.
1: Miért? Azért, mert nem létezik a megelégedettség.
0: Peace does exist, but it's too boring for us.
1: Létezik a béke, de az annyira unalmas számunkra.
0: After satsang, whole morning I was tired driving. I had satsang. I said after satsang I will go and rest in the afternoon.
1: És a satsang után, amikor vezettem egész délelőtt, megint satsang, akkor felöltöztem.
0: But who likes peace?
1: De ki szereti a békét?
0: I sit 5 minutes in the room and I need to do something.
1: 5 percet ülök, és akkor már valamit csinálni akarok.
0: So I went down, walked around, looking this, looking that, went in the office for something else, and ended up taking this to the hall here.
1: És akkor lementem az irodába, nézegettem, hogy hogy van ez, hogy van az, aztán, hogy hozzuk ezt ide.
0: We don't like peace.
1: Nem szeretjük a békét.
0: Even if we think that, okay, now finally peace, we will go to the forest and become peaceful and nature walks and put a tent there.
1: És még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy akkor most elmegyünk az erdőbe, túrázunk, fölütünk ott egy sátrat.
0: Still we will find something else to do because we will be too bored with that peace.
1: De akkor is valami más fogunk csinálni, mert az túl unalmas lesz a békés állapot.
0: It's hard to live with that peace.
1: Nagyon nehéz a békével élni.
0: But if we slowly develop that peace within us.
1: De hogyha lassacskán kifejlesztjük magunkban a békét,
0: then we won't be searching for the peace outside.
1: Akkor nem kívül fogjuk keresni a békét.
0: Bigadi banane wala Shridip Dayala, the one who, a guru, a master is the one who can change your destiny.
1: A mester az, aki meg tudja változtatni a sorsodat.
0: The one who can make a beggar a king and who can make a king a back to a beggar.
1: Aki a koldusból király tud csinálni, a királyból ismét koldus.
0: Many times when you observe Gurudev's lila, you see.
1: Hogyha figyeltétek sokszor Gurudev liláját, láthattátok.
0: We always have enough to live a comfortable life somehow.
1: Mindannyiunknak megvan ahhoz elég, hogy kényelmes életet tudjunk élni.
0: But when our ego goes up after a promotion,
1: de hogyha az ego följön, akkor akarunk, hogy előre lépjünk.
0: Then sometimes we get a push here and there, that's Gurudev reminding us, you got a promotion, doesn't mean your ego gets a promotion.
1: De hogyha kapunk egy előléptetést, akkor Gurudeva emlékeztet minket egy kis lökéssel, hogy most előléptettek, de ez nem azt jelenti, hogy az egódat is elő kell léptetni.
0: Jiska duniya mein koi nahi usko dayalu aap sambhala. What do we say? Koi nahi, no one in this world is ours.
1: Mit mondunk? Ezen a világon senki sem a tied.
0: Nothing is permanent.
1: Semmi nem állandó.
0: Neither this body.
1: Még ez a test sem.
0: Only this atma is ajar amar, which means which is immortal. Otherwise, this body and everything else around this body is perishable.
1: Csak az atma, egyébként ez a test és minden, ami a test körül van, az elpusztul.
0: Sometimes I think, how much do we spend on this body?
1: És néha arra gondolunk, hogy milyen sokat törődünk ezzel a testtel.
0: Think about it one day, how much only in the things that we use on day-to-day basis, how much money are we spending on our body?
1: Csak hogy mennyi pénzt költünk arra, hogy a testünket megtartsuk.
0: Yes, to look beautiful, to smell beautiful.
1: Hogy szépek legyünk, jó illatosak legyünk.
0: That is all fine if we keep our inner body, inner peace also clean and beautiful.
1: Ez rendben van akkor, hogyha a belső testünket, a belső békénket is szépnek tartjuk.
0: A physical body can smell nice, but inner body if it's stinking, then what's the sense of it?
1: Lehet, hogy a fizikai testnek jó az illata, de hogyha a belső test büdös, akkor mit ér az?
0: So if no one stays, if everyone leaves,
1: akkor senki nem maradott, mindenki elmegy.
0: And ultimately the universal law is that we shall die one day.
1: És az általános törvény, az univerzális törvény pedig az, hogy egy nap el kell távozzunk.
0: So Holy Guruji is saying that, O Kripanidhan, O Merciful One.
1: Ó kegyelmes, mondja Holy Guruji.
0: So, O blessed, the one who is very blissful, you are the only one who takes care of us, who took us in your hands.
1: Te, aki nagyon áldásos vagy, te vagy az egyetlen, aki vigyáz ránk, aki a kezében hord minket.
0: When no one stayed in my life,
1: ha senki nem marad az életemben,
0: then you took care of me.
1: Akkor te vigyázol én rám.
0: Hanato ke nat data jagame prakat bahe. The one, the giver who takes care of all orphans.
1: Az egyetlen, az adó, aki minden árvára vigyáz.
0: In the real physical world, we are not orphans because we have our biological parents.
1: A igazi fizikai világban tulajdonképpen nem vagyunk árvák, hiszen vannak biológiai szülőnk.
0: But in the spiritual world, we are orphans until we do not find our master.
1: De a spirituális világban mindannyian árvák vagyunk mindaddig, amíg meg nem találjuk a mesterünket.
0: And you came to this earth, you incarnated to help us ignorant ones, us sad ones, to remove their sadnesses from our lives.
1: És azért inkarnálottálta a világon, hogy segíts a szomorúakon, az elveszetteken.
0: Sudama ki bigdi dasha pal mein sudhari kripa kari Shri Gopal Krishna Gopal. So Shri Krishna, in the same way as he completely turned around the lifestyle of his best friend Sudama.
1: És hasonlóképpen, ahogy az Úr Krishna teljesen megfordította barátjának, Sudámának az életstílusát.
0: In the same way, O Mahaprabhuji, you are the one who can turn our lives around.
1: És hasonlóképpen, Mahaprabhuji, te vagy az, aki át tudod fordítani az életünket.
0: Saranagatake Prabhu Sata Sudai Dukha Partehi Ave Tatkala. As soon as there is some trouble in our lives, you immediately be with us and you immediately come to remove that troubles from our lives.
1: Amikor csak valami baj történik az életünkben, akkor azonnal ott vagy, legyél ott azonnal, és segítesz.
0: Shri Deepa Dayala Mere Rakhavala Meher Bhai Jab Bhaya Matavala. Shridip Narayan Mahaprabhuji, you are the one who will take care of me. It is your responsibility to take care of me.
1: Shridip Narayan Mahaprabhuji, te vagy az, aki vigyázol én rám. Ez a te felelősséged, hogy vigyázzál én rám.
0: Shri Madhavananda ke bigadi banai nishadin ratat naam mala. Nishadin, day and night, my job is to do my mala.
1: Éjjel-nappal az az én dolgom, hogy a málámat ismételjem.
0: And that is how Mahaprabhuji changed my life around.
1: És ez az, ahogy Mahaprabhuji megváltoztatta az én életemet.
0: In the four yugas, this is the hardest yuga.
1: A négy yuga közül ez a legkeményebb.
0: In many olden times, the rishis, the saints, they used to go for years and years in the mountains to do severe tapasya to get something.
1: A régi időkben a rishik évekre elvonultak az erdőbe, kemény tapasját végeztek, hogy valamit megvalósítsanak, elnyerjenek.
0: In Kali Yuga it is said Bhagavata Nama Smarana, that is enough, which means only chanting the name of God, only doing your mala, you don't need to sit for hours and years and in the caves, just do your chant of Lord or Guru Mantra, that is enough in Kali Yuga.
1: Ám a Kali Yugában nem szükséges, hogy évekig üljél, hanem elég, hogyha a guru nevét ismétled, csinálod a mantrádat.
0: But you know, mantra can be this long. But then we see the mantra, when we get the mantra, Maharaj, it's so long, give me something shorter.
1: És akkor most túl hosszú ez a mantra, látom, akkor adjál nekem valami rövidebbet.
0: Not because we don't want it. Yes, we want it, but we always want the shortcut. We always want the easier way in life.
1: Mert hogy mindig egy rövidebb utat akarunk, a legkönnyebb utat az életben.
0: And mala has to be with, done with bhava, with feelings.
1: A málát pedig bhavával, érzéssel kell gyakorolni.
0: Not for breaking the new world record.
1: Nem úgy, hogy az új világrekordot megdöntsed.
0: Nowadays it's better. Before Vikram was breaking world records every day.
1: Most akkor jobb, hogy megdöntöttem a világrekordot.
0: Every day he comes to me in the evening. Today I did this many malas. Today I did that many malas.
1: Minden nap jön hozzám, hogy most ilyen sok málát végeztem meg, olyan sokat.
0: Then how many of them were with awareness?
1: De hányat csináltál tudatosan?
0: Five.
1: Ötöt.
0: I was like, okay, then you did five malas, not 35 malas.
1: Akkor ötöt végeztél, és nem valójában 35-öt.
0: In the subconscious mind, the mala, the japa is going on well and good. But still, we need to dedicate some time of our day to sit in front of Mahaprabhuji, in front of the altar, and do your mala with full awareness. That is the one which will give more effect. The other one will also give effect, but less.
1: Az nagyon jó, hogyha a tudatalattiban folyamatosan megy a mála, de mégis időt kell arra szánjunk, hogy leüljünk Mahaprabhuji elé, és teljes tudatossággal gyakoroljuk a málánkat, mert annak a tudatos gyakorlásnak lesz a nagyobb hatása, a tudattalannak is van, de ennek nagyobb.
0: But we don't anymore listen to Lord Krishna in that way, the new Kali Yugi Bhaktas.
1: De nem hallgattunk így az Úr Krishnára, a Kali Yugában az új bakták.
0: They don't say, Krishna said, do your karma, don't think of the fruits, the modern bhaktas.

0: Shastras, they say, God, you don't worry about my karmas, you continue giving me the fruits.
1: Azt mondják a modern, a régen azt mondták, tehát az Úr Krishna

0: Kevesebb, néha több, mint amit Avatar Puri mondott.
1: Igen. So, the modern bhakti is not going to help us.
0: Nem segít rajtunk a modern bhakti.
1: The bhakti which is done with purity of heart.
0: Az a bhakti, amit tiszta szívvel végeznek.
1: The bhakti which is done with pure consciousness and awareness.
0: Amit tiszta tudattal.
1: That bhakti becomes fruitful.
0: Az lesz az eredményes bhakti.
1: But we need to have that faith and that trust like Guruji had for Mahaprabhuji saying that he will organize everything.
0: Meg kell, hogy legyen bennünk az a hit, az a bizalom, ami megvolt Holy Guruji-ban Mahaprabhuji iránt, hogy mindent megad.
1: Everything, all the knowledge that we need are in our bhajan books.
0: Minden tudás, amire szükségünk van, benne van a bhajan könyvünkben.
1: But we sing bhajans because we enjoy the melody.
0: Énekeljük a bhajanunkat, mert tetszik a dallam.
1: Don't worry, I used to do the same.
0: Ne aggódjatok, én is így csinálom.
1: But one year back I thought, every day I sing Hindi bhajans, I understand Hindi, but I never thought about what they mean.
0: Így csináltam régebben én is. Én értem a hindit, de sohasem gondolkoztam el, figyeltem arra, hogy mit jelent.
1: For you it's slightly different because you will have to translate it first, but for me, I sang the prayer for 25 years, never thought of the meaning. Last year, I thought about the meaning of prayers, bhajans, anything I hear, anything I'm listening. So that's awareness.
0: Számotokra ez egy kicsit más, mert fordításra van szükségetek, de én 25 évig énekeltem a fohászt, anélkül, hogy elgondolkoztam volna a jelentését, de másfél évvel ezelőtt elgondolkoztam, és így tudatosan megfigyeltem a jelentését.
1: Then we realized that we don't need to go anywhere, we just need the bhajans, what our parampara wrote here, we have all the knowledge we need.
0: És akkor rájövünk arra, hogy nem kell sehova sem menjünk, mert hogy a bhajanokban, ami a paramparától származik, minden benne van.
1: But did you ever feel like, you know, the food that our parents make in our home, doesn't matter how much love is put into that, sometimes still we want to eat restaurant food because we say, no, that is better.
0: És ha bár az otthoni étel, amit a szüleink készítenek, bármilyen szeretettel is készül, néha mégis úgy gondoljuk, hogy el kell menjünk az étterembe enni, mert az jobb.
1: We are sitting in the best restaurant in the world.
0: A világ legjobb éttermében ülünk.
1: There's no harm in learning recipes or tasting new foods from around restaurants.
0: Nincs abban semmi baj, hogyha megtanulunk új recepteket, éttermeket kipróbálunk.
1: After you ate every single dish from our restaurant.
0: Miután a te éttermedben megetted az ételt.
1: But here we believe that there is this one is better, or this guru is better, or his books is better, or that is better, and we don't even sit what look what is what we are sitting on.
0: És azt hiszük, hogy az a könyv jobb, meg amaz a guru jobb, de nem gondolkozunk azon, hogy mi az, ami mi tulajdonképpen ülünk.
1: And you know why we don't look under?
0: Miért nem nézünk magunk alá?
1: Because we are stubborn.
0: Mert hogy makacsok vagyunk.
1: What do we do when we are stubborn?
0: Mit csinálunk, ha makacsok vagyunk?
1: Hatha chodamana jala sangamere doe atama vedamadava. Hatha chodamana, let go of that stubbornness, my dear.
0: Hagyd el a makacságodat, kedvesem.
1: Tum jaya rayo guru ke charano mein, you are going to the lotus feet of Gurudev, Brahma sabdura karavata hai. He is the one who will remove all the complications, all the misunderstandings.
0: Gurudev a lotus lábához mész. Ő az, aki minden bajt eltávolít.
1: The body is made by these panchatattvas and we are living in that panchatattva body.
0: Mi a testünk ebből az öt pancsatatvából él, áll, ez ebben a öt pancsatatva testben élünk mi.
1: Mother, father, brother, sister, this world, everyone.

0: are drowning us in this world.
1: Anya, apa, testvér, megfulladunk ebben a világban.
0: And we are acting in this world to be strong and the strong ones. Why are we acting like that?
1: És erősnek mutatkozunk ebben a világban, de miért tesszük ezt?
0: Tori maya mein bolu prabhu ko. That's the problem with this maya world. That the maya, instead of working with it, we try to run away with it, or we get too indulged in it, and we forget the Lord, we forget the Guru.
1: Ahelyett, hogy dolgoznánk a máján, ahelyett belemerülünk, és elfeledkezünk az Úrról.
0: And those yogis who sit in dhyana, who sit in their meditation, they help us cross it.
1: És azok a yogik, akik meditációban, dhyánában ülnek, segítenek nekünk, hogy átkeljünk ezen.
0: And Sridip Narayan Mahaprabhuji said that Purana Guru, the Guru who is complete, that Guru Sridip Prabhuji Maharaj, why are you making me wait for so long? You are the one with which grace I can move forward.
1: És Mahaprabhuji azt mondja, hogy ó Devpuruji, te vagy az a guru, aki teljes vagy, miért várat engem? Segíts, add, hogy átkeljek.
0: Ata chodha mana jala sanga mere doyatama.

0: 기자에.
1: We were talking about this Harinam, chanting the name of the Lord. Surya Bhagavan ki jai.
2: Az Úr nevének az engetéséről beszéltünk.
1: See, that's why Swamiji gave you also beautiful names.
2: Ezért adott nektek Swamiji is szép neveket.
1: Because whenever I need Surya to turn on the mic, I can say Surya Bhagavan ki jai, and at least I'm thinking about God, Son.
2: És amikor azt akarom mondani, hogy Surya kapcsol be a mikrofont, akkor azt mondom, hogy Surya Bhagavan ki jai, és ilyen módon is Istenre gondolok.
1: See, we all have unique names.
2: Mindannyiunknak egyedi nevünk van.
1: And those of you who don't have, can put in the question box and you will get.
2: És akinek pedig nincs, az beadhatja a kérést a dobozba.
1: So right next to this bhajan, Hata Chhoda Mana, it is Harinam Sumarana Sukhapayo Re. Do your mala, chant the name of Hari, then you will get bliss, happiness.
2: És itt van ez ebben a bhajanban, hogy az Úr nevét ismételd, a Hari nevét, és megkapod az áldást.
1: But before that I realized that whole summer,
2: aztán rájöttem, hogy egész nyáron,
1: I was putting people in very comfortable positions.
2: És nem szerettem azt a szót, hogy kínzás, de az embereket nagyon kellemes helyzetbe hoztam.
1: And today Vikram came to me, and this time you didn't make me talk.
2: És akkor jöttek hozzám, és azt mondták, hogy most nem beszéltettél engem.
1: He was so happy.
2: Annyira boldog volt.
1: I said, very good, so you have 5 minutes.
2: És akkor azt mondtam, nagyon jó, akkor van 5 perced.
1: So you, 5 minutes are done, come.
2: Akkor gyere.
1: So, he will talk about Rudraksh.
2: Ő a Rudraksról fog beszélni.
1: Because now he's setting Rudrakshas, so he should know something about what he's doing.
2: Mert hogy ő most a rudraksokat árulja, tehát akkor tudnia kell, hogy mi az, amivel foglalkozik.
1: Specifically he has 6 muki and 7 mukis from Pavanji.
2: Akkor 5 és 7 muki van neki.
1: So if anyone wants 6 muki and 7 muki, what do they mean? That he will now tell hopefully.
2: Most akkor reméljük, hogy elmondja, hogy mit jelent ez a 6-os és a 7-es.
1: I can give you the starting.
2: Én segítek elkezdeni.
1: Rudraksh means, Rudra means Shiva, and Aksh means the eyes, the tears which came out of Shiva.
2: A Rudraksh szó jelentése két részből áll, Rudra az a Shivát jelenti, az Aksh pedig a Shiva könnyei.
1: So Rudraksh is Shiva's, something from Shiva himself.
2: Ez tehát valami Shivától magától.
1: And six mukhi integrates the philosophy or the meaning of Kartikeya. What does that mean? That he will tell.
2: A hat muki pedig benne foglalja a Kartikeya filozófiáját, hogy az micsoda, majd ő elmondja.
1: And the seven muki is for Shiva, for Lakshmi.
2: És a hét muki az pedig Lakshminak van.
1: Vikramaditya Maharaj ki jai. Padarosa. You see, the boys next to him are very happy that they were saved.
2: Akkor most a fiúk, akik mellette ülnek, azok nagyon örülnek, hogy ők most megmenekültek.

0: हरि ओम टू एवरीवन।
1: हरि ओम मिंदंकिनक।
0: दीपनारायण भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। धर्म सम्राट स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुर जी महाराज की जय। एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रुद्राक्ष। थ्री डेज अगो आई फिगर इट आउट, this is my new business in satsang.
1: Valójában semmit se tudok a Rudraksról, hanem három nappal ezelőtt derült ki, hogy ez lesz az új üzletem.
2: I was visiting Pavanji, who is, you see, I'm helping you. So Pavan is our Rudraksh guy in Haridwar, who Vishwaguruji has been buying Rudrakshes for 40 years.
1: És segítek. Tehát Pavanji az, aki 40 éven keresztül vásárolt tőle Vishwaguruji Rudraksot.
2: And every time in Kumbh Mela or Om Ashram opening, he always has his big shop there.
1: És mindig a Kumbh Mélán, meg az Om Ashram megnyitásakor ott volt ez a nagy tandja.
2: So this time he gave me maybe 20-30 malas each.
1: És akkor most adott 20-30 málához.
2: And I said, why only chai, do more?
1: És akkor miért ne csináljunk többet?
2: He has a chai business, so I said, why only chai,
1: és
2: do
1: akkor,
2: more?
1: Igen. Hogy ő neki miért csak a teja üzlete van, legyen valami több neki.
2: Because he needs to travel with me, so he still needs to fly, and I'm not paying for him, so I need to give him ways that he can still earn.
1: És mivel hogy ő mindig velem jön, akkor hogy fizetni tudja a repülőjegyét, szüksége van valami bevételre.
2: But if he needs to know how to sell rudrakshes, he needs to know what they mean, no?
1: És hogyha ő neki rudraksokat kell árulnia, akkor tudnia kell azt is, hogy ez mit jelent.
2: Or he will just say, the holy rudrakshes are blessed from the holy land of India, and they are blessed by the blessings of Gurudev. What else do you need, no?
1: És vagy pedig csak azt mondja, hogy ez itt a szent rudraks, ami a szent India földjéről jön, akkor megvan áldva Gurudeva által, akkor mit többet kellene erről tudni?
2: But you all still want to know the deeper meaning of those specific rudrakshes, no?
1: És ti viszont mindannyian tudni akarjátok a mélyebb jelentését azoknak a rudraksoknak. Mondjátok, hogy igen.
0: So I got 5 minutes and I prepared something which is I forgot already, but now I will speak something, I will try my best.
1: És 5 percet kaptam, előkészítettem valamit, amit már el is felejtettem, de most megteszem a tőlem tehető legjobbat.
0: So first I will start with 6 mukhis, it's called 6 faces.
1: Tehát kezdem a 6 mukhissal, ami 6 arcot jelent.
0: So it's belong to Lord Kartikey.
1: Ez az Úr Kartikey.
0: Who is first son of Lord Shiva.
1: Aki pedig az Úr Shiva első fia.
0: So it's main telling like it's self-control, confident, and courage.
1: Ez az önfegyelem, a biztonságérzet és bátorság.
0: So now I will tell according to what I thought and according to Kartikey, which they like Ganeshji and Kartikey, they had bet who will make first fastest circle of world.
1: És egyszer pedig volt egy eset, amikor Kartikey és Ganesha versenyeztek, hogy ki tudja gyorsabban körbejárni a világot.
0: So Kartikey ji went jumped on his vahan. Mode of transport is peacock. So he jumped and then he flew.
1: És akkor Kartikey gyorsan ráugrott a pávájára, amivel ő közlekedett, és elrepült.
0: Because he wanted to win, because he had focus how to win, what to do, he just jumped and he flew.
1: És tehát ő mivel nyerni akart, azonnal ugrott és elrepült.
0: And he made whole world round, he came back to Shiva, and he said, I won, because I made whole round.
1: És akkor elrepült, körbejárt az egész világot, visszajött Shivához, azt mondta, nyertem, hiszen körbejártam a világot.
0: Then his younger brother, who is Lord Ganesha, he made round with Shiva and Parvati.
1: És a kis öccse pedig Ganesha, az meg azt csinálta, hogy körbejárta Shivát és Parvatit.
0: For Ganesha is Shiva and Parvati is whole world.
1: Mert hogy Ganesha számára Shiva és Parvati az egész világ.
0: But now we are talking about six faces. It means focus and self-control for target. What he had, what they had bet, he went for that.
1: És itt pedig most a hat mukiról beszélünk, az pedig a koncentrációt jelenti, és az önuralmat, hogy amit meg akar tenni, azt megteszi.
0: So six muki now you know, like it's focus, self-control, and confidence.
1: Tehát a ez a hat muki azt jelenti, hogy a fókusz, az önuralom és a önbizalom.
2: Hats off to the effort.
1: Emeljünk kalapot ezelőtt.
2: But I love the part how he is trying to explain a story where for promoting Kartikeyji, but Ganeshji won, so it doesn't really align with promoting Kartikeyji, but yeah, okay.
1: És hát ő most a Kartikeyt akarja fölemelni, de mégis egy olyan történetet mondott, ahol valójában Ganesha nyert.
0: Now, seven mukhi, seven face, it's belong to Gaudi's Lakshmi.
1: És a hét oldalú, az pedig Lakshmihoz tartozik.
0: Lakshmi means we think money, but I think believe in success, believe in your...
1: Lakshmira úgy gondolunk, mint a pénz, de valójában a sikerről van szó.
0: And believe in ourself when we chant. There is mantra which is for Lakshmi, which if we chant, we are trying to like convince or request them, like we need a success in the way which we are going. Like it doesn't matter study, work, or spiritual path.
1: És amikor Lakshminak zengetjük a mantrát, akkor sikert akarunk elérni, mindegy, hogy miben, a munkában, a spirituális úton, vagy az életben.
0: But many people think, like when you will chant, they are not rich. But the people who are rich, they are not chanting.
1: És az emberek azt gondolják, hogy akik akkor zengetik, amikor nem gazdagok, és hogy a gazdagok nem zengetik.
0: The people who are rich, they are not rich from heart.
1: Akik gazdagok, azok a szívükben nem gazdagok.
0: When they are going to God or gurus, they are just making pranam for show up.
1: Hogyha az Isten elé vagy a guru elé járulnak, akkor csak azért csinálnak pranamot, hogy ezt így kimutassák.
0: The people who are chanting, they know the values. Because when they on the beginning, when they start malas, for it can be boring, but when it's constancy, lagatar ko, continuity, it's make them rich.
1: És azok az emberek, akik pedig elkezdik és következetesen folytatják, lehet, hogy az elején unalmas, de mégis a következetesség az, ami gazdaggá teszi őket.
0: So many people, when Avatar Buji told in Strilki, Vikram will have business and he will sell malas, people came and they asked me, okay, if we will chant this, so we will earn money or something.
1: És amikor Avatar Buji mondta, hogy Vikram, csináljad ezt az üzletet, akkor sokan jöttek hozzám, hogyha Lakshminak rendben van-e, hogyha Lakshminak zengetem ezt a mantrát, és akkor gazdag leszek.
0: I told them you will earn, but not a money, but success.
1: Akkor
0: confident to earn in spiritual way your path, focus on your path.
1: Azt mondtam nekik, hogy nyerni fogsz valamit, de nem gazdagságot, hanem spirituális gazdagságot, és azt, hogy az utadon nagyobb önbizalmat legyen.
0: So that's all about Rudraksha, which I found out like 2 minutes, I somehow managed something to read.
1: És ez minden, amit a Rudraksról találtam és tudtam
2: olvasni.
1: When you
2: start a new business, you need to do a little bit more research.
1: De hogyha új üzletbe
2: kezdesz. So tomorrow he will do a better job again.
1: Ha új üzletbe te kezdesz, akkor egy kicsit több kutató munkát végezzél. Holnap majd jobban fogja csinálni.
2: Okay. So now he wants to talk something out of Rudraksha's normal things.
1: Most pedig a Rudrakstól kívül valami más dologról fog beszélni.
0: Avatar Puri always telling we have to believe our guru.
1: Avatar Puri mindig azt mondja, hogy hinnünk kell a gurunkban.
0: And I
2: That's
0: believe.
2: That's why he doesn't believe me because I'm not his guru.
1: Ez az, ami miatt nem hisz én bennem, mert én nem vagyok a gurúja.
0: But I believe whenever he's telling me something, he's always like, first he's not telling me anything.
1: És mindig, amikor mond nekem valamit, az olyan, mintha nem mondana semmit.
0: Then if he says, it means there is behind something.
1: Hanem, hogyha mond valamit, amögött van valami.
0: When now, like few days ago, this is my new experience. Few days ago, he told me, I asked, can I go with the car?
1: És ez egy pár napos élmény, hogy amikor megkérdeztem, hogy mehetek-e az autóval.
0: He said, yes, but don't suffer with the car.
1: Azt mondta, hogy igen, de ne szenvedj az autóval.
0: And I didn't realize why he told me actually.
1: És akkor nem értettem, hogy ezt miért mondja.
0: I went Salzburg, then Debrecen.
1: Mentem Salzburgba, Debrecenbe.
0: And when I started, I like find out somehow there is something is wrong in the car with tires.
2: One question: if you hear krrr in the car, do you stop or you continue driving for 2 more days?
1: És akkor rájöttem, hogy valami baj van az autóval, a gumiaival. Avatar Puri kérdezi, hogyha ilyen hangot ad az autó, akkor megállsz-e, vagy még 2 napig tovább nyomod?
2: He stopped when the engine started smoking.
1: Ő csak akkor állt meg, amikor már füstölt a motor.
2: So, suffering was inevitable.
1: Akkor a szenvedés benne volt.
0: So I started car, I drove like the way was 5 hours and 30 minutes, but I drove in 9 hours.
1: Akkor én elindultam az autóval, az út az 5 órás volt, de én 9 óráig mentem.
2: Let's see how many posts I get with fines.
0: First I like stopped.
1: Akkor mennyi büntetést kapunk?
0: Every half an hour, 1 hour.
1: Megálltam minden fél órában, 1 órában.
0: While driving first, AC was not working.
1: Először nem működött a légkondi.
0: Then I heard some more noise from the engine.
1: Akkor a motorból jött valami fura hang.
0: I stopped in Budapest and trying to figure it out what to do now.
1: És akkor megálltam Budapesten, és megpróbáltam kitalálni, hogy most mi legyen.
0: After 1 hour, I was like had cold coffee because my head started to get headache. It was and feel I felt so bad, like because that for me that was responsibility I took from someone.
1: És akkor egy idő után úgy éreztem magamat, mint a kiült kávé, mert nem tudtam, hogy mit csináljak, és feladatom volt.
0: I went on driving seat and I told our parampara, now is on you. If you want me in Vienna, you have to take me there.
1: És akkor beültem a vezető ülésbe, és a paramparához fordultam, hogy most ti csináljatok valamit, mert el kell jutnom Bécsbe.
2: You see, that's also Swamiji's job. Car messes up, Swamiji, it's your job. Bring it back to Vienna.
1: Tehát, hogy mit is mond, ez is Swamiji munkája, hogy ha leáll az autó, akkor Swamiji vigyen el Bécsbe.
2: Aba sopa diya is jivan ka sab bhar tumhare haathon mein. Now I give all of my shoulders, good and bad. So this is what you are supposed to do. not only good or not only bad. Good and bad, all is his responsibility.
1: Nem csak a jó, vagy nem csak a rossz, az ő felelőssége, hanem a jó és a rossz egyaránt. Erről beszél.
0: I reached front of ashram, Guruji ashram. I switched off the car. Then I found out I wanna take.
2: Then he called me.
1: Akkor elértem a Guruji ashram elé, ott megálltam, és akkor mondja Avatar Puri, fölhívott engem.
0: Before I called Avatar Puri, I wanted to move car like 2 meters more, and I pressed the button. Car doesn't want to start anymore.
1: És akkor miután fölhívtam Avatar Purit, még 2 méterrel odébb akartam menni az autóval, de az már nem mozdult.
0: Then I went outside and I wanted to see like what's going on with the car.
1: Akkor kiszálltam és megnéztem, hogy mi van vele.
0: I went outside and I saw one belt. It's in India we call fan belt. Here in English serpentine belt.
1: És akkor láttam, hogy az égszíj el volt szakadva.
0: It was broken.
1: Elszakadt.
0: And because of that, car cannot start anymore.
1: És akkor az az autó már nem indul be többet.
0: But that first
2: when
0: time,
2: when we asked, when did you start hearing something? He already heard it in Hungary.
1: Hogyha elkezdesz hallani valamit, ő már Magyarországon hallotta.
2: But what's the solution?
1: Mi a megoldás?
2: Put the music up. You don't hear any other sounds.
0: There was no music. There was no music.
1: Mi a megoldás, mondja Avatar Puri, hangosíts fel a zenét, hogy ne hallja többet, mondja a Vikram, hogy nem volt zene.
0: So, first time that was a great experience, which the car messed up on the front of ashram. It can be, if it will happen on the road, everything different, but I told our parampara, you have to take me there. And that belief took me there.
1: És az első nagy tapasztalat az volt, hogy az autó akkor robbant le végleg, amikor az ashramhoz értem, hogyha korábban lerobbant volna, akkor nagyobb probléma lett volna, de fohászkodtam a paramparához, hogy vigyetek el odáig.
0: So that first story and second with Avatar Puriji.
1: Ez az első történet volt, a második pedig Avatar Purijival.
0: He was in Europe and I was in India in April.
1: Áprilisban ő Európában volt, Vikram pedig Indiában.
0: He called me, Vikram, in 5 days is Mahamandleshwar Diksha.
1: És akkor mondta, hogy 5 nap múlva lesz a Mahamandleshwar Diksha.
0: Then he cut the call, like declined the call.
1: Akkor ő visszautasította a
0: hívást. On that moment I had so many questions, how to do, what to do. He said, you will organize, that's it. And he declined the call.
1: És akkor megszakította a hívást, nekem pedig nagyon sok kérdésem lett, hogy akkor most ezt hogyan kell megszervezni.
2: That's why we are integrated with a software called Viveka.
1: És ezért a rendszerünkben benne van integrálva az a szoftver, amit Vivekának hívnak.
2: And when there is slight malfunctions or viruses, we fix that. But still, Viveka means you do you.
1: Hogyha egy kis probléma van a szoftverrel, valami vírus megfertőzte, azt ki tudjuk javítani, ott a Viveka.
2: My job is to take care of all of us as a family, to talk, to make you happy, to smile, rest, what happens in the background.
1: Az én feladatom az, hogy törődjek a családdal, hogy megoldjam, hogy mosolyogjatok, boldogak legyenek, és az, hogy a háttérben mi történik.
2: This is what I learned from Swamiji. No, Swamiji always did everything by himself, exhausted himself. Here I don't do anything by myself, I still give everything. There still I get exhausted because I get 100 questions.
0: I never had any experience with, like when someone became Mahamandleshwar, I never had any experience. So that was my few 100 questions, which I wanted to ask him, but I didn't manage to reach.
1: De tehát Avatar Puri azt mondta, hogy az volt a helyzet Vishwa Gurujival, hogy ő mindent maga csinált, ezért mindig kimerült. Én nem csinálok mindent magam, de mégis kimerült vagyok. Vikram pedig azt mondta, hogy nagyon sok kérdésem volt ezzel a Mahamandleshwar avatással kapcsolatban, de nem tudtam őt elérni.
0: Then I realized, I don't know what to do, but I have to do something.
1: akkor rájöttem arra, hogy nem tudom, mit kell csinálni, de valamit csinálnom kell.
0: Then I called people who are like my friends. I need help. Can you come? They said okay, but in 2 days.
1: Akkor hívtam embereket, akik a barátaim, hogy tudtok-e jönni. Azt mondták, hogy igen, majd 2 nap múlva.
0: So I was thinking whole day, third day event, then in the morning, second day morning.
1: És akkor egész nap gondolkoztam, és másnap reggel.
0: I managed almost 50% work with the calls.
1: És akkor már majdnem 50%-át elintéztem a hívásoknak.
0: But the 50% which I didn't manage, that was the more critical one.
1: Ám az az 50%, ami kimaradt, az volt a legkritikusabb.
0: And I was in seva, in Vishwa Guruji seva, so I was sleeping every night there.
1: És én Vishwa Guruji sevájában voltam, ott aludtam minden éjjel.
0: That day I thought, tomorrow morning I will run from here. I will come after when Avatarpuji will become Mahamaleswar.
1: És akkor azt gondoltam, hogy most elfutok innen, és majd akkor jövök, ha Avatarpuri Mahamandaleswar lesz.
0: On second night I was going to Swamiji's house and someone told me Swamiji went sleep already 9 p.m.
1: És akkor második napon Swamiji házánál valaki azt mondta, hogy Swamiji már este 9-től elaludt.
0: I reached Swamiji's apartment. Very silently I was walking. I made my bed.
1: És akkor oda mentem Swamiji lakásához, ott az ágyamhoz.
0: Then Umapuriji called me, Vikram, Swamiji is calling.
1: És akkor Umapuri hívott, azt mondja, Swamiji hív.
0: Swamiji just indicate with his hand like who's there.
1: Swamiji a kezével mutogatta, hogy az, aki ott van.
0: I went to Swamiji, I made a pranam.
1: Oda mentem Swamijihoz, pranamot gyakoroltam.
0: Swamiji smiled at me and he wanted to walk a little bit.
1: Swamiji rám mosolygott, és egy kicsit sétálni akart.
0: He got up from the bed, we walked 2 minutes.
1: Akkor fölkeltünk az ágyról, 2 percet sétáltunk.
0: He went back on the bed.
1: Visszament az ágyhoz.
0: I was sitting in front of him.
1: Ott ültem előtte.
0: Then he did like, and since my childhood I know this, whenever Swamiji is angry, these sounds come.
1: És így csinált, és gyerekkorom óta tudom, hogyha Swamiji mérges, akkor ilyen hanggal csinálja.
0: I got scared, I don't know what to do now, and I was alone on that moment there with Swamiji.
1: Megijedtem, nem tudtam mit tegyek, egyedül voltam Swamijivel abban a pillanatban.
0: I went to him and my neck was down and I said, Swamiji, yes, what can I do?
1: És akkor így meghajtott fejjel álltam ott, és mondtam, hogy Swamiji, mit tegyek.
0: Then I said, sorry if I did some mistake.
1: Mondtam, hogy sajnálom, ha valami hibát vétettem.
0: He took my both hand.
1: Megfogta mindkét kezem.
0: Like this, and he gave his both hand on my hand.
1: És rátette az ő kezeit az én kezemre.
0: He looked at in my eyes.
1: Benézett a szemembe.
0: The whole thing happened in 40-45 seconds.
1: 40-45 másodperc.
0: Beginning 30 seconds when he looked in my eyes, the experience was like I was getting something but I don't know what.
1: Az első 30 másodperc olyan volt, hogy éreztem, hogy kapok valamit, de nem tudom mit.
0: And last 10 seconds I was crying.
1: És a utolsó 10 másodpercben meg sírtam.
0: Then Umapuriji came and she said, Vikram, maybe you will need tissue paper.
1: És akkor jött Umapuriji, és azt mondta, lehet, hogy pézsére van szükséged.
0: Then I was still crying and I made a pranam and Swamiji did and he said like, first time he did like that.
1: És akkor még mindig tovább sírtam, pranámot csináltam, leborultam, és akkor Swamiji így mutatott az ujjával.
2: In Europe this means thumbs up.
1: Ez Európában azt jelenti, hogy oké. Okay.
0: For me was best of luck.
1: Számomra azt jelenti, hogy jó szerencsét.
2: In India this means you are illiterate, you don't know anything.
1: Indiában azt jelenti, hogy nem tud semmit.
2: Because it symbolizes like you don't know how to sign, so.
1: Mert azt jelenti, hogy nem tudod aláírni a nevet.
0: Then I went sleep. I woke up early morning, like 6 a.m. Usually I was waking up 10, but that day I woke up 6 a.m. and my thought, which was I wanted to run, it was not anymore in my head.
1: És akkor elmentem aludni, 6 órakor fölébredtem.
0: From 7:30 to till 12 or 12:30 till lunchtime, I managed everything with call, and people came, they started working what was in my head, some ideas for his Mahamaleshwar Diksha.
1: És akkor 7:30-tól ebédig elintéztem a maradék

0: hívásokat, amik szükségesek voltak az ő Mahamandalesvár diksájához.
1: Then I asked him, Maharaji, do we need satsang?
0: És akkor megkérdeztem őt, Maharaji, csináljunk satsangot?
1: Most of time I'm not getting answers. So that time I didn't got answer.
0: Általában nem kapok választ, akkor sem kaptam választ.
1: He was also busy to prepare to organize Mahamandaleswar's Acharya's Mahamandaleswar.
0: Ő maga is elfoglalt volt, hogy a Acharya Mahamandalesvárokat hívja.
1: And he came to me around 2 a.m.
0: Éjjel kettőkor odajött.
1: And already next day we have to add, like organize program, and he said, Vikram, okay, satsang will be good, organize, and he went.
0: És akkor azt mondta, hogy rendben lesz a satsang, és elment.
1: I was very angry because I asked him and he didn't give me answer, and he gave me answer 2 a.m.
0: És akkor nagyon dühös voltam, mert hogy nem válaszolt nekem, hanem csak éjjel kettőkor.
2: Jayaprakash was asking me whole week, am I going with you to India? No, it's okay. One night before I flew, I said, yes, you are going, so you get used to it.
0: Jayaprakash kérdezte egy héten keresztül, hogy megyünk-e Indiába, és fél órával ezelőtt előtte mondtam neki, majd hozzászokik ő is.
2: Life is very unpredictable.
0: Nagyon kiszámíthatatlan az élet.
2: We don't know when what will happen.
0: Nem tudjuk, mikor mi fog történni.
2: Anytime I plan something, my plans always go down the drain.
0: És bármikor, amikor tervezek valamit, az mindig megy a kukába.
2: And the past few years with Gurudev, I think he was teaching us a lot of patience and a lot of going with the flow.
0: És az utóbbi pár évben Gurudeva azt tanította nekünk, hogy nagyon türelmesek legyünk, és legyünk egyek a hullámmal.
2: Being very spontaneous.
0: Legyünk spontánok.
2: So now past and future don't exist for me. What exists is present, and in the present I'm not planning to have satsang. So when the present comes, I say, okay, now we have to organize, and somehow Mahaprabhuji manages and we have good programs, but yes.
0: Most a én számomra nem létezik a múlt és a jövő, de a jelenben, amikor megkérdezte, hogy lesz-e satsang, akkor azt mondtam neki, hogy igen, Mahaprabhuji akarja, akkor legyen.
2: That's why I love it when we are trying to organize programs like these in Europe. 6 months and 1 year in advance, I was like, I don't even know what I will do today evening. How will I confirm something in 6 months?
0: Ezért nagyon szeretem, amikor ezeket az európai programokat szervezik, azt 6 hónappal meg 1 évvel ezelőtt tudni kell, én pedig azt se tudom, hogy ma este mi lesz.
2: But I think that's what we all should somehow learn to let go of pre-decided plans which won't work out.
0: És mindannyiunknak hozzá kell szokni ahhoz, hogy el tudjuk engedni az előre eldöntött terveket, és hagyjuk, hogy úgy történjen, ahogy.
2: And as he said, listen and believe that they will protect and they will do everything.
0: És ahogy ő mondotta, higgyünk abban, hogy ők majd elintézik és védelmeznek.
2: And when there's no plans, you can't be disappointed if it gets cancelled.
0: És akkor, hogyha nincsenek terveid, akkor nem is fogsz csalódni, hogyha a tervek nem valósulnak meg.
2: My Mahamandaleswar Diksha was cancelled and approved by the Akhada 4 times.
0: És körülbelül 4-szer kijelölték az időpontját az én Mahamandaleswar Diksámnak, és 4-szer törölték.
2: So if we have expectations and I said yes, all of you come, and then 2 days later they cancel it, so what's the sense?
0: És hogyha elvárásaink vannak, és azt mondjuk, hogy most akkor mindannyian gyertek és törlik, akkor mi értelme ennek így?
2: So if life is unpredictable to me, then I'm unpredictable to them.
0: És hogyha számomra tervezhetetlen az élet, akkor én is tervezhetetlen vagyok nekik.
2: We only want life to be perfect, but life is not going to be perfect.
0: Azt akarjuk mindannyian, hogy tökéletes legyen az élet, ám az élet nem lesz tökéletes.
2: Sun is bright, gives us a lot of brightness, but it's too hot.
0: A nap az nagyon sok fényt ad nekünk, ám túl forró.
2: The moon, it's cooling, but does not have enough light.
0: A hold pedig hűvös, fénye van, de nem ad elég fényt.
2: Rose look beautiful, smell beautiful, but have thorns.
0: A rózsák azok szépek és jó illatúak, ám tövisesek.
2: Lotus is the purest, but grows in the dirtiest.
0: A lótusz a legtisztább, de a sárból nő.
2: But in the garden of flowers, did we ever see roses and different flowers fighting who is better?
0: De a kertben azt látjuk, hogy a rózsák meg az egyéb virágok küzdenek, but hogy ki a jobb.
2: In this garden of the beautiful flowers, as humans, we always compare each other, we always want better, we always have this inner enemies of kama, krodha, madha, lobha, ahankara, irsya, jealousy, anger, lust, envy.
0: És ebben a szép emberi virágos kertben mi folyamatosan küzdünk, és ott vannak káma, króda, mada, lóba, a féltékenység, düh, gyűlölet, ezek az ellenségek.
2: And if we let go of these bad qualities, we can be living in the moment, and our life becomes much more peaceful.
0: És hogyha elengedjük ezeket a negatív tulajdonságokat, akkor tudunk békében a jelenben élni.
1: I was thinking till 5:30 or 6 a.m. what to do. Now I got task what to do. I don't like people who we have to book them already like 1-2 weeks ago for satsang, the equipments.
0: És fél hatig gondolkoztam azon, hogy hát hogyan lehet ezt megoldani, mert az embereknek egy héttel előre le kell foglalni a satsanghoz a helyet.
1: Then I went sleep. I was thinking I will wake up like 9, at least 3 hours sleep, then I will do some work.
0: És akkor aludni mentem, azt gondoltam, hogy 9-ig alszom, és akkor majd csinálok valamit.
1: I was sleeping, but I was not in sleep.
0: Aludtam, de nem aludtam.
1: Then 10, I got up, I said, okay, let's do something.
0: 10-kor fölkeltem, na csináljunk valamit.
1: I went out of the room, half hour I was talking with few friends.
0: Kimentem a szobából, fél órát beszélgettem a barátokkal.
1: In 1.5 hour after people already the workers who was making the this stage and sound equipment they came already around 11:30.
0: És akkor már másfél óra múlva jöttek azok, akik a színpadot meg a hangosítást fölállították.
1: Till evening the like Avatar Puji told me 7 p.m. we have to start satsang.
0: És Avatar Puri este 7-kor mondta, hogy kezdjük a satsangot.
1: They made stage, everything they prepared, and Swamiji, like we had a plan, we will bring Swamiji there somehow, and Swamiji came there 6:30.
0: És akkor megvolt a színpad, meg minden, és akkor valahogy Swamijit oda kell hoznunk, és Swamiji jött is 7:30.
1: And that moment, when Swamiji came, they were checking speakers like what voice they need loud, how much loud they need it.
0: És pont amikor jött, akkor próbálgatták a hangszórókat.
1: Agni Deviji came and she said, switch off.
0: És Agni Deviji jött és mondta, hogy kapcsoljátok ki.
1: Swamiji went on stage and Avatar Puji told, let's start satsang.
0: És Swamiji viszont fölment a színpadra, Avatar Puri azt mondta, kezdjük a satsangot.
1: I went that guy who was fixing managing the sound how much they will need. I went to him and I requested, can you start?
0: És oda mentem a hangosítóhoz, aki próbálgatta a rendszert, és mondtam neki, elkezdhetjük?
1: And then he said, no, at least I need 10 to 15 minutes.
0: És azt mondta, nem, még 10-15 percre szükségem van.
1: Then I called his owner, I said, if you want money,
0: és
1: now start.
0: És akkor felhívtam a tulajdonost, a főnökét.
1: Otherwise, take all your things and I don't want anything.
0: És azt mondtam neki, hogy ha akarsz pénzt látni, akkor most kezdjétek el.
2: That's különben not our nature, but that's how sometimes we have to work in India.
0: Nincs ezen a természetünkben benne, hogy így viselkedjünk, de Indiában néha így kell csinálni.
1: Then his owner called this person and he said, okay, Vikram is there. He will tell how much loud we need. Just start.
0: És akkor ez a tulajdonos, a főnök fölhívta azt a hangosítót, és azt mondta, hogy ne aggódj, Vikram ott van, és majd ő megmondja, hogy milyen hangos legyen.
1: And that night was really beautiful satsang happened.
0: És akkor tényleg egy nagyon szép szatszang volt aznap este.

0: And next morning, that was my dream to be with Avatar Purji that day when he will become Mahamandeshwar.
1: És akkor a következő reggel az álmom megvalósult, hogy Avatar Purival, mint Mahamandeshwarral vagyok együtt.
2: And dreams are there not to be fulfilled. That's why you don't make dreams.
1: Az álmok nem azért vannak, hogy megvalósuljanak, ezért ne álmodjunk.
0: Then next morning, on the program supposed to start 9 a.m.
1: Ne álmodozzunk. A másnap reggel 9-kor kezdődött a satsang.
0: Then 8:15, Mahamandeshwar Gyaneshwar Purji called me.
1: Akkor 8:50-kor fölhívott Mahamandeshwar Gyaneshwar Puri.
0: And there was some document which we had to bring 20 kilometers.
1: És volt valami papír, amit 20 kilométerről el kellett hozni.
0: He told me, Vikram, can you arrange someone? Please send some trustable person.
1: Küldjél Vikram valami megbízható személyt.
0: Then I went to Avatar Puji. Then I told, can I go for half hour? I will manage to bring in this. He said, okay, best of luck. If you will come on time.
1: Oda mentem Avatar Purihoz, és azt mondtam, hogy elmehetek-e fél órára. Azt mondta, hogy hát sok szerencsét, ha időre vissza tudsz érni.
2: In your Indian bureaucratic system works, anything what they say, it's half an hour, means not 30 minutes, it means 30 days.
1: Az indiai bürokratikus rendszer olyan, hogy amikor azt mondják, hogy 30 percig fog tartani, az valójában nem 30 perc, hanem 30 nap lesz.
2: And the diksha was at 9 o'clock, and at 8:30 the office opens, the officers come by 10. It just opens at 8:30, then there are sweepers, and you know how India is, it's Indian time.
1: És a diksa az 9 órakor volt, ám az iroda az pedig 8:30-kor nyit, ez az indiai időkezelés.
2: I'm still working on it, sorry, but you know, I say 7:30 satsang, I was like, okay, till everyone gathers up and sits and this, I still have 5 minutes, and then my 5 minutes turn 15 minutes, and then I get some calls and sorting things out till I reach here. It's always usually half an hour late, but at least I'm half an hour European time late, not half an hour Indian time late.
1: És én nekem magamnak is dolgozni kell ezen, mert amikor azt mondják, hogy 7:30-kor kezdődik a satsang, akkor azt mondom, hogy még van 5 percem, de akkor jön valami hívás, és akkor már eltelik 15 perc, úgyhogy végül is fél órával később kezdődik, de ez legalább európai fél óra, és nem indiai fél óra lesz.
2: But we are sitting here in WEP, and then we have to deal with India and Australia and New Zealand and this person and that person, so day and night becomes one. You stop realizing what time, space, day, date. I don't realize these things anymore.
1: De itt ülünk WEP-en, és mégis foglalkozni kell Indiával, meg Új-Zélanddal, és akkor így már nem tudom, hogy ez most milyen nap, meg milyen hely, és elengedjük ezt.
2: That's why I'm always very grateful to Gurudev for all that he has done for us and how much it takes to do what he did.
1: És ezért vagyok hálás Gurudevának mindazért, amit tett, és hogy mit foglal magába mindez a dolog.
0: So I started from Omasram, then I saw Sweet was, this Arjun was walking. I told him, brother, can you go with me for half hour, 1 hour, we will come.
1: És akkor elindultam az Omasramból, és akkor láttam, hogy ő ott sétál, és azt mondtam, hogy testvér, gyere velem egy fél órára.
0: And he came India for Mahamandeshwar Diksha, but somehow I managed to take him with.
1: És ő a Mahamandeshwar Diksára jött Indiába, de mégis valahogy elintéztem, hogy velem jöjjön.
0: Then we went, like I was driving first time that fast to reach and bring the documents.
1: És akkor elindultam, és nagyon gyorsan vezettem, hogy megszerezem azt a papírt.
0: When I reached that person who supposed to give me document, he said, Vikram, it will take 5 minutes.
1: És amikor odaértem, azt mondta, hogy igen, 5 perc.
0: I was very happy because I thought it will take 1 hour, but 5 minutes.
1: De nagyon örültem neki, mert azt gondoltam, ez 1 óra lesz, és örültem, hogy csak 5 perc.
0: So I reached there like 8:45, so I was waiting till 1:30.
1: 3:49-kor értem oda, és 1:30-ig vártam.

0: 13 players. We are just a player who will play. And God is our coach. And football is our life.
1: És ez olyan dolog, mint egy futballmeccs, ahol mi a játékosok vagyunk, és Isten pedig az edző.
0: So that day I realized my football was not with me, but someone was kicking one place to another, I was just running behind that.
1: És akkor rájöttem, hogy a focilabda az most nem nálam van, hanem valaki másnál, és nekem utána kell szaladni.
0: So last one thing, like whatever we do, do with the bhav and believe everything, whatever goes in a life.
1: És akkor utoljára azt tudom mondani, hogy bármit is tesztünk, azt tegyük bávával az életben.
0: We will get, like guru is not giving success, guru is giving satisfaction.
1: A guru az nem sikert ad, hanem megelégedettséget.
0: So, thank you so much for listening.
1: Nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok.
0: Deep Nine Bhagwan ki jai.
2: So from tomorrow on, in your mauna time, after lunch, he will be with the malas where, Vikram?
1: Holnaptól pedig, ebéd után, a mauna időtökben, ő ott lesz a málákkal, hol?
2: You know where, in this, whatever, how do you call this building? The White House.
1: Hogy hívjátok ezt az épületet? Fehér ház?
2: So second floor of the White House where you have this sitting area. Second floor, which floor is it? Cafeteria. So cafeteria, you will see him from tomorrow onwards.
1: Ott a kafetériánál lesz az emeleten holnaptól.
2: And if anyone wants anything else, any other specific rudrakshas, any combinations, anything to order from India, whatever, please feel free to give him more. Or give the football more jobs to.
1: És hogyha bármilyen rudrakshot szeretnétek, vagy annak bármilyen kombinációját Indiából rendelni, akkor tőle tudjátok, és így többet tudtok neki adni, hogy a focilabdát kergesse.
2: And as you want to be a good businessman, you need to be a better salesperson. So tomorrow we will try again his explanation on 6 Mukhi and 7 Mukhi.
1: Tehát, hogy ahhoz, hogy jó üzletember lehessél, ahhoz jobban el kell adni, tehát jobbnak kell lenni a salesnek.
2: But now he has 24 hours to prepare, so.
1: Úgyhogy holnap ismét beszélni fog a 6 és a 7 mukiról, de van most 24 óra, hogy felkészüljön.
2: This is very generous. People in Strilki, they got 1 minute of thinking, because I just said, you come, huh?
1: Ez nagyon nagy lelkű, mert Strilkiben úgy volt, hogy 1 perce volt az embereknek gondolkodni, mikor mondtam, hogy gyere.
2: He gets it very easy for him.
1: Most nagyon könnyű lesz neki.
2: Csalo.
3: Hari Om. Now we both know how hard it is to talk unprepared.
1: Most mind a ketten tudjuk, hogy milyen nehéz dolog felkészülés nélkül beszélni.
3: Especially when you prepare in secret.
1: Különösen, hogyha valami titokról van szó.
3: Then we know also Lila Amrit. Someone helps us to forget everything the second you stand out.
1: Tudjuk a Lila Amritból, hogy abban a pillanatban, mikor fölállunk, valaki segít.
3: And I feel so lucky that Avatar Puruji called you, not me, for example.
1: És nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy Avatar Puri téged hívott ki, és nem engem.
3: So I don't need to talk about one of my other mistakes, like last time I did a year ago.
1: Tehát, hogy nem kell egy hibámról beszélnem.
3: You remember, you should not mess with food.
1: Egy évvel ezelőtt volt, hogy ne szórakozzunk az étellel.
3: And little did you know that I really thought that I will talk about this story and everyone will have fun with me, remembering how Vishwa Guruji given me a very strong lecture about eating.
1: És hogy ezt a történetet elmondom, hogy Vishwa Guruji hogyan adott egy nagyon erős tanítást az étellel kapcsolatban.
3: And I really thought that after

0: the lecture it was over. I mean the evening program.
1: És azt gondoltam az esti program után, hogy vége.
0: Then I met Avatar Puriji in his room.
1: Akkor találkoztam Avatar Purival a szobájában.
0: And he helped me to really remember how it was with Vishva Guruji.
1: És akkor ő segített, hogy valóban visszaemlékezzek, hogy milyen
0: Because
1: volt Vishva Gurujival.
0: Because I got a pile of food from him.
1: Mert hogy kaptam tőle egy nagy tál ételt.
0: And asked me to eat it.
1: És azt kérte, edd meg.
0: And we know that, at least I know.
2: Keeping on the tradition, you are welcome to dinner afterwards now, so you will get more food.
1: Hogy a hagyományhoz ragaszkodjunk, ezért szeretettel várlak téged ezután vacsorára.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
0: But we also know that it is important to eat slowly.
1: De azt is tudjuk, hogy fontos, hogy lassan együnk.
0: And also I know that I should either prepare for a speech.
1: És azt, hogy vagy fölkészülök egy beszédre.
0: Or I will ask help from others, like this time our organizers, because I need to make some announcement also.
1: Vagy pedig segítséget kérek, mint most a szervezőktől, mert van valami bejelentés.
0: They would like to give you all the opportunity to eat slowly.
1: Meg akarják adni nektek a lehetőséget, hogy lassan egyetek.
0: Because you don't want that feeling I have always mert with our Gurudev.
1: Nem akarják, hogy az az érzésetek legyen, mint nekem volt Gurudevával.
0: And to do this, we would like also to request you to come in time for breakfast, lunch, and especially dinner.
1: És ebből a célból azt kérjük, hogy időben jöjjetek enni,
0: Because
1: reggel, délben, és főképpen este is.
0: All of us, we would like to help our most important people who are working in the kitchen.
1: Mert hogy mindannyian szeretnénk segíteni azoknak a legfontosabb embereknek, akik a konyhában dolgoznak.
0: Because they have things to do after we are full.
1: Mert hogy miután mi tele vagyunk, nekik dolguk van.
0: And secondly, if I may just read.
1: Másodszor, hadd olvassam.
0: One of our bhakta also prepared with an offering. You know that many times Vishva Guruji and Avatar Puriji talking about how important is our mind, body and soul.
1: Az egyik baktánk egy felajánlással jött, tudjuk, hogy Vishva Guruji és Avatar Puriji sokszor beszél arról, hogy milyen fontos a testünknek, szellemünknek, lelkünknek.
0: And there is one special technique called holistic healing. It is in Hungarian ringatásterápia.
1: Van ez a bizonyos fajta terápia.
2: He said holistic, I heard holistic.
0: It is holistic.
1: Megint szójáték, a holisztikus, az pedig a szójátékban azt jelenti, hogy holy, a szent, a stick pedig bot.
2: I remember Holy Guruji and Vishwakananji doing that treatment, but didn't know we offer that here also.
1: Holy Guruji és Vishva Guruji szokta ezt a kezelést alkalmazni, de nem tudtam, hogy ez itt is elérhető.
0: Maybe not yet.
1: Lehet, hogy még nem.
0: If you feel that you are in a need, because you feel that body, mind and soul is not in balance, she would like to help you, and this offering is for free. Of course, if you would like to give a donation, her request is that you can just use the Lakshmi box for such.
1: És hogyha úgy érzitek, hogy a test, elme és a lélek nincs egységben, akkor ő fölajánlja ezt a kezelést ingyen, de hogyha akarsz adományt adni, akkor azt beteheted a Lakshmi dobozba.
0: Because she would like not accept any money for this.
1: Mert hogy ő nem szeretne pénzt elfogadni ezért semmit.
0: Let me quickly read in two sentences what is this all about.
1: Két mondatban felolvasom, hogy miről is van szó.
0: Felolvasom magyarul. Next time. Holistic pulsing is a gentle yet deeply relaxing and intensive technique using rhythmic rocking movements to release tension and promote relaxation. It works on our whole being, the body, mind, and soul. It is intended to release energetic blockages within the body and activate the body's natural protective and self-healing abilities. It helps initiating and strengthening our inner capacity for self-healing, and it's aimed to restore energetic balance. The treatment is performed by wearing comfortable clothes. Please, if you would like to sign up, please do not eat at least 45 minutes before. And the session lasts approximately 1 hour. And you can sign up in the office. A feszültségoldó ringatás egy gyengéd, mégis intenzív lazítási feszültségoldó, ringató mozdulatokkal végzett technika, amit az egész lényünkre hat, a testre, a szellemre és a lélekre. A testben áramló energiák blokkjainak feloldására, a szervezet természetes védekező és öngyógyító erejének aktivizálására szolgál, segíti az öngyógyító képességünk beindítását és annak megerősítését, célja az energetikai egyensúly helyreállítása. A kezelést kényelmes ruhában végezzük, a ringatás előtt 45 perccel kérlek már ne étkezz, hogyha jelentkezel, az időtartam körülbelül 1 óra, feliratkozni az irodában lehet. And also she would like to offer this because not only she and all of us know that how important is karma yoga, and this is one way to do, and maybe there are also of course other ways, but this is one she
1: azért
0: select.
1: Is akarja ezt fölajánlani, mert mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos dolog a karma yoga, és a karma jogának többféle módja van, amit végezni lehet, de ő most ezt szeretné.
0: And since it is about relaxation, maybe both of us should try this before next time we have to talk.
1: És mivel, hogy ez egyfajta lazítás, mind a kettőnknek ki kellene próbálni, beszéljünk róla.
0: And our third announcement is for our VIPs, and especially for their parents. Tomorrow afternoon, the children program going to start as usual.
1: És a harmadik hirdetés pedig a legfontosabb személyekről, a VIP-kről, a gyerekekről szól. Holnap délután kezdődik a gyerekprogram.
0: Maybe it depends, of course, it's always about the weather. If we can go out, we will go out or stay in the room, but as usual, we will always meet in front of the room on the first floor.
1: Az időjárástól függően, hogy majd kint leszünk vagy bent leszünk, de találkozni ott fogunk, pönt az emeleten.
0: Thank you. Thank you very much.
1: Meglátjuk, mit teszünk. Meglepetés lesz.
2: So, yeah, and I was also thinking, yeah.
1: Azt gondoltam.
2: In Sri Lanka there are many karma yogas we can do.
1: Sri Lankában sokféle karma yoga van, amit csinálhatunk.
2: And as this is not completely ours, what karma yoga can we do?
1: És hogy mivel ez a hely nem teljes mértékben a miénk, milyen karma yogát csinálhatunk itt?
2: Because life is boring without doing something, no?
1: Mert az élet unalmas anélkül, hogy valamit csináljunk.
2: So don't worry, till Monday we will find something which is okay for them, for us to do for them.
1: És ne aggódjatok, hétfőig majd kitalálunk valamit, hogy tudjunk valamit csinálni, ami nekik is jó.
2: So we will not let this week be boring.
1: Nem hagyjuk, hogy ez a hét unalmas legyen.
2: Jaya.

0: मृत्युंज वृषभद्वज शूलिन गंगाधर मृड. So you all don't have this text now.
1: Ismeritek ennek a szövegét.
0: Maybe you send the office the text of this one that you have.
1: Okay, küldjétek el az irodába a szövegét, megvan?
0: Oh, we will show it here.
1: Itt mutatják majd a tévén.
0: But you can sing the whole part, but at least the last part. Jai Shambho, Shiva Gauri, Shankara, Jai Shambho. Okay, at least sing that with us.
1: Énekelhetitek az egészet, de legalább ezt, amit ismételt, énekeljétek együtt.
0: And for you, to, that it makes it easier, every bhajan, everything that we sing, it will be here for you, that you can also see it.
1: És hogy könnyebb legyen számotokra, mindig amikor éneklünk valamit, itt lesz a kivetítőn.

0: teach.
1: Ha már udaltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
0: Then you will lose your knowledge.
1: Mert akkor elveszted a tudásod.
0: There is a two plants in pot.
1: Van két növény cserépben.
0: And you put one plant and plant was growing with great love and water and everything.
1: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
0: And it became big.
1: Megnőtt.
0: Now you give up this one and you give water to other one.
1: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
0: Though it is a big one.
1: Habár nagy.
0: But it needs the nourishment, it needs the water.
1: Szüksége van vízre, táplálékra.
0: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
1: Hasonlóan, ha yogivá vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
0: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
0: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
1: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
0: So, with great interest, great love, great respect.
1: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
0: We should go to that our master.
1: Menjünk a mesterünkhöz.
0: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
1: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
0: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
1: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
0: Before Krishna's incarnation.
1: Krishna inkarnációja előtt.
0: So that was about before the that also the Vedvyasa.
1: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
0: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
1: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
0: So I asked many other acharyas of the ashrams.
1: Megkérdeztem más ashramok acharyáit is.
0: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
1: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
0: But yoga is more than that.
1: De a yoga ennél több.
0: So how many yogas we are doing? And we should look it.
1: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
0: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
1: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
0: The whole chapter about karma yoga.
1: Egy egész fejezet a karma yoga.
0: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
1: A Bhagavad Gitában van az étkezésről.
0: And this 18 is yoga chapter.
1: A Bhagavad Gitában 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
0: It is an atha bhakti ya bhakti yoga atah bhakti yoga jnana yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita.
1: Hány joga van a Bhagavad Gita-ban?
0: You should get a Bhagavad Gita.
1: Legyen meg a Bhagavad Gita.
0: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
1: A legjobb, hogyha
0: it
1: hallgatni
0: akarod. It has a lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the... That this book, Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was a Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said the name, he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy, they had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So, the Gyandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú testvér.
0: If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning. He speaks very good. He gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, they brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day he brought the what we call the flour, the for the chapati from the grains, grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyósa volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And now sister said, brother, what can I cook? How to cook? We don't have any fire. We don't have wood. We have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek? Nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay. Prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyúrd meg a tésztát.
0: And he opened his shirt. That brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no jól, fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a
0: chapatit. But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.

0: Nagyon finom lett.
1: The whole body was so hot.
0: Olyan fúdó volt az egész teste.
1: And when the chapatis were finished,
0: amikor kész lett a csapáti,
1: he said, okay, was good. Said yes.
0: Azt mondta, jó volt, igen.
1: He put a shirt, and they were eating.
0: Fölvette az inget és megették.
1: It is not a joke.
0: Ez nem vicc.
1: It was.
0: Ez volt.
1: And still people are worshipping that great saint.
0: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
1: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
0: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
1: So he was slowly about 10 year, 15 years boy.
0: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
1: And became very famous.
0: Híres lett.
1: So there was some other where some sadhu, mahatma.
0: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
1: He heard that Gyandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
0: Hallotta, hogy Gyandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
1: And he's riding the lion.
0: Ő oroszlánon lovagolt.
1: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
0: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
1: And he's sitting on the back of the lion.
0: Ott ült az oroszlán hátán.
1: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
0: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
1: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
0: A fiú és a két testvére egy kis falnál játszottak.
1: Like a frame behind the house.
0: Mint egy kerítés a ház mögött.
1: So a little piece was remained from other white building was broken.
0: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
1: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
0: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
1: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
0: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
1: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
0: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
1: So Gyandev said.
0: Gyandev azt mondta.
1: Huh. Then we must go and welcome him.
0: Akkor menjünk, üdvözöljük.
1: He's bringing a living, he's living a creature, he's riding.
0: Ő egy élőlényen utazik.
1: We have this dead wall.
0: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
1: We will let ride with this wall.
0: Mi ezen a falon fogunk utazni.
1: Sister said, how?
0: De hogyan?
1: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
0: Ő is stabilan hugi, és aztán mondta a falnak, hogy
1: menjünk. And the wall was going towards there.
0: És a fal elindult arra.
1: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
0: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
1: this
0: vagy.
1: This is not a joke. It is a history there.
0: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
1: All people knows.
0: Mindenki tudja.
1: It was some century ago.
0: Néhány száz éve történt.
1: So he wrote from the Bhagavad Gita.
0: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
1: Commentary. He wrote a commentary.
0: Kommentárt fűzött
1: and
0: hozzá.
1: And that is one of the best.
0: És ez az egyik legjobb.
1: Very spiritual on it.
0: Nagyon spirituális.
1: So that you should buy.
0: Vegyétek meg.
1: Where we can buy?
0: Hol tudjuk megvenni?
1: Answer my friends, blowing in the wind.
0: Fújja a szél.
1: But there is a

0: a printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India, very rich, far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what you go get? Interest. Only interest changes. My money should remain there, only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, these, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita, from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote. And now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat
0: adunk. So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita-t is.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, there are the best or the Grantha is also from the Rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb Grantha a Rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a Védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishads.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Upa means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishik. But still I'm here sitting and you are sitting, this is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad?

0: Hatha Yoga, which Hatha Yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan Hatha Yoga, ami nincs Patanjali-szerű.
0: So Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj Yoga, many yogas. So we shall learn and to know about this parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda Yoga, Shiva Yoga, there's many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and then this, and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga, is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha Yogi is a Shiva.
1: Shiva a Hatha Yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati, and that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jógiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat, vagy csodák, vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: what
1: kerültél.
0: What was the magic that you were developing.
1: Micsoda varázslata, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Minden csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahara, táplálék, az étel.
0: Eat natural vegetables.

0: Very natural.
1: Egy ilyen nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half a day or one day, then is not eatable.
1: Mert milyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died and will come again thy light there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brnóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come there and look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt, azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so there's no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, no, this is egg a bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van, értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak valamit, vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get,
1: de ha valakinek nem sikerül,
0: then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket.
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is, the life is coming, but life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone.
1: Jön
0: but then slowly, you have got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy. De aztán, ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to some old house.
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teherré váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you some

0: Where?
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother and your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek.
0: And all the times looking after the child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time your parents did not say that we don't need them. Send her to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening, come and tell them how are you.
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were little child.
1: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
0: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
1: Szerencsés, jó az a sors, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
0: They will go first on that path.
1: Először ők mennek azon az úton.
0: Yes. It will go straight to the highest level.
1: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
0: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
1: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
0: Many things we have done.
1: Sok mindent csináltunk.
0: So in this life we cannot go now to moksha.
1: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
0: Because you did not know before.
1: Mert korábban nem tudtad.
0: Many you came to me now.
1: Sokan most jöttetek hozzám.
0: And you are listening from me these things.
1: És tőlem halljátok ezeket.
0: Otherwise many people say, no, stupid.
1: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
0: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
1: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
0: And they give alcohol.
1: Alkoholt öntenek rá.
0: To the parents, old parents.
1: Az idős szülőknek.
0: And then put them on ice cream, very ice.
1: És kiteszik a jégre.
0: And snow on it.
1: És betemetik hóval.
0: Morning when they come.
1: Reggel, amikor jönnek.
0: The ice in the mouth.
1: Jég fagy a szájukba.
0: When your father or your mother, when you were little and took, was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
1: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleid kiraktak a hóra. Mit
0: so
1: gondoltál
0: child,
1: volna akkor?
0: Child and old, they are the same.
1: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
0: So, if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
1: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
0: Yes. So this is a many, many different part. But same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
1: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinról és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
0: But when we are running behind the money,
1: ha a pénz után futunk,
0: and go to that country and go there and there, this is a different.
1: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
0: In old time, people had little house and little garden, they survive from this.

0: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
1: They were very happy.
0: Nagyon boldogok voltak.
1: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
0: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
1: That time they did not have many facility.
0: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
1: But they were happy.
0: De boldogok voltak.
1: And now we have everything.
0: Most megvan minden.
1: But still we are not happy.
0: De mégsem vagyunk boldogak.
1: So yoga, we have to come this karma yoga.
0: El kell jutnunk a karma jogához.
1: Bhakti yoga.
0: Bhakti jogához.
1: Jnana yoga, Raj yoga. This is very important for us.
0: Ez nagyon fontos számunkra.
1: There are many yoga, no asana at all.
0: Sok jogában
1: no
0: nincs pranayama, nincs pranayama.
1: So that is also part of a yoga.
0: Ez is a yoga része.
1: So every master is different.
0: Minden mester más.
1: One came from Budapest.
0: Az egyikük Budapestről jött.
1: And one came from Ljubljana.
0: A másik Ljubljanából.
1: One came from Vienna.
0: Aztán a következő Bécsből.
1: So everyone had a different path.
0: Mindenkinek más útja van.
1: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
0: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
1: So, Kundalini. So we spoke about Kundalini many times.
0: Sokszor beszéltünk a Kundaliniről.
1: Last week we had a very nice about Kundalinis.
0: Múlt héten nagyon szép volt a Kundaliniről.
1: So the Kund is like a water whale.
0: Kund a kút.
1: And like a water whale. And there is a water.
0: És ott a víz.
1: Or the ring.
0: Vagy gyűrű.
1: The ring means whole universe.
0: A gyűrű az egész univerzumot jelenti.
1: Moon is round, sun is round, our earth is round.
0: A hold, a nap, a földünk kerek.
1: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
0: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
1: And so our consciousness is very deep down.
0: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
1: Which is with like animals behavior.
0: Az állati viselkedéseknél.
1: And different.
0: És más.
1: Slowly we come up. Svadhisthan chakra.
0: Lassan felemelkedünk a Svadhisthan chakrához.
1: So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer, then little dark.
0: Elmegyünk
1: then we
0: sétálni.
1: Will show us the about Kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz ima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a Kundalini.
1: So my dear, there are many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok yoga van.
1: Now one person have made name also one yoga.
0: Valaki szintén csinált egy jogát.
1: Why not? Very good.
0: Miért nem nagyon jó?
1: And that's called the chair yoga.
0: A szék yoga.
1: I forgot another, but I could be beginning I could also do.
0: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
1: and
0: volna.
1: And that was great and very good.
0: Nagyon jó volt.
1: The elderly person or who is not very well physically.
0: Az idősek vagy, akik fizikailag nincsenek túl jól.
1: Then let them sit on the chair.
0: Ők ülhetnek széken.
1: And practice yoga like this.
0: És úgy gyakorolnak jogát.
1: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
0: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak, vagy nem csinálhatnak valamit.
1: So do it with your grandparents.
0: Csináld a nagyszüleiddel.
1: They will be very happy.
0: Nagyon boldogok lesznek.
1: So, if you are doing in your city or village,
0: ha a faludban, városodban csinálod,
1: the chair yoga,
0: és meghirdeted, hogy szék yoga,
1: many will come.
0: Sokan jönnek.
1: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
0: Az idősek csoportja.
1: So, what is the name? Chair yoga.

0: There was just now one Swamiji in London where I was.
1: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
0: And his name is Smiling Yogi.
1: Őt mosolygó jóginak hívják.
0: Smiling Yogi.
1: Mosolygó jógi.
0: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
1: Nem marad sehol 2-3 napnál többet.
0: He's traveling around the world.
1: Az egész világon utazik.
0: Smiling with whatever he's see or hear somebody speaking and like, he's always smiling.
1: Bármit lát, vagy bármit mondanak, mindig mosolyog.
0: It's okay.
1: Jól van.
0: That's enough.
1: Ez elég.
0: So he's smiling and smiling, make everybody smiling.
1: Mosolyog, mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
0: So it is said that how many muscles we have in body.
1: Azt mondják, hány izom van a testben.
0: And when you are angry,
1: ha dühös vagy,
0: then all muscles are in tension.
1: Minden izom megfeszül.
0: But if you smile,
1: ha mosolyogsz,
0: then only these 3 muscles of the mouth can release, relax all muscles.
1: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
0: So just be kind.
1: Csak légy kedves.
0: Smile.
1: Mosolyogj.
0: And then all muscles are relaxed.
1: És akkor minden izom ellazul.
0: And if this 3 with the anger, then all muscles are like this.
1: Ha ez a 3 haragos, akkor pedig az összes izom.
0: That he is calling yoga.
1: Ezt is jogának hívják.
0: And then one you know, long ago I met him in the San Francisco.
1: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
0: And there was a very big conference.
1: Volt egy nagy konferencia.
0: So there was one man moving there.
1: Volt egy ember.
0: Yellow dress.
1: Ki ott mozgott sárga ruhában.
0: And he's called Laughing Yogi.
1: Őt pedig nevető yoginak hívták.
0: And you know now that, yes?
1: Ismeritek, igaz?
0: Who knows Laughing Yogi?
1: Ki ismeri a nevető yogit?
0: 1, 2, 3, 4 and 5. You know that? You know that?
1: 5-en. Ismeritek?
0: No. No, they don't know. If we make you will be all. You can do it.
1: Csinálhatjátok?
0: And really he came and now he has a in the aeroplane.
1: Tényleg eljött.
0: When he came in aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, Lord, he said, yes, then all stand up and all was laughing.
1: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
0: And he said, the power is too strong.
1: Azt mondta, a hatalom
0: while
1: túl erős.
0: While sitting, you cannot. You must have your legs solid on the ground.
1: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
0: And then laugh.
1: És nevetett.
0: So we can do perhaps while sitting laughing.
1: Mi nevethetünk ülve.
0: So our lecture is finished.
1: Az előadásnak vége.